0: Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál, Athénban én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Janus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok, boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját, a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Janus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek ígéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig: de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánna az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az allól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim! A bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj! Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. És mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér, és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem álljunk. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a falnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanyja keni a szilva ízet a kenyérszeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását, ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társasba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg! Hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, és azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad, hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója, de már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj! De gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele élés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert, ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdeni. Lehet, hogy nehéz nagy cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és tördeli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztettem, és elbocsátott. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgálját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város fele. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvény Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állam is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre, választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem.

Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret, és mind örökké szeretni fog.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Ez a Hit Történetek Fiataloktól sorozat negyedik része, ahol ismét személyes történeteken, tapasztalatokon és őszinte beszélgetéseken keresztül próbáljuk megérteni, mit jelent ma fiatalon hinni, helytállni, önmagunknak maradni és Istennel járni egy gyorsan változó világban. Mai beszélgetésünkben szó lesz a gyermekkor és a felnőtté válás kapcsolatáról, a hitről, az önazonosságról, példaképekről, közösségről, de magányról is, és arról, hogyan lehet a hétköznapokban hitelesen élni úgy, hogy miközben megőrizzük emberségünket és értékeinket is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet a mai beszélgetésben, Magos Zsolt lelkipásztort, Tóbiás Renátát és Horváth Róbertet. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Mi is örülünk a meghívásnak, és sok szeretettel köszöntjük a nézőinket.
0: Amint mondtam már, ez a negyedik kerekasztal, amit fiatalokkal és lelkipásztorokkal együtt végzek, és meg szeretnénk titeket is jobban ismerni, közelebbről ismerni, úgyhogy megkérlek, hogy a következőkben röviden egy néhány mondat erejéig mutatkozzatok be nekem és a nézőknek.
1: Én erdélyi származású vagyok, jelenleg topográfus mérnökként dolgozom. Szabadidőmben szeretek kirándulni, motorozni, újabban biciklizni, és időt tölteni a barátokkal.
2: Hát én is erdélyi vagyok. Zeneiskolában tanulok jelen pillanatban, valószínűleg ezzel is szeretném folytatni a jövőben. Hát új hobbi most a futás lett, nemrég egy félmaratont is lefutottam, és ezen kívül meg nagyon szeretek olvasni, és új dolgokat felfedezni.
3: Én szatmári születésű vagyok, szatmári srác. Lelkészként szolgálok most már 25 éve, úgyhogy ilyen szempontból fiatalnak érzem magamat itt a fiatalok mellett, és Széken és a széki körzetben szolgálok jelenleg, és számomra is a futás egy kikapcsolódása mindennapokban.
0: Nagyon örülök, hogy bátran vállaltátok azt, hogy ma a mai adás keretén belül a hitetekről beszélgessétek el velem, és megosztatok személyes tapasztalatokat velem és a nézőkkel is. És a következőkben már rátérünk erre a beszélgetésre, de lassan-lassan még megismerünk titeket, hiszen van egy ilyen pattogatott kukoricaszerű kérdéssorozatom, amelyben két opció közül választok egyet, ami rátok a legjobban illik. És akkor ilyen kérdéspárok lesznek, mint például csend vagy beszélgetés. Robert, te melyiket választod a kettő közül?
1: Szerintem a beszélgetés jellemzőbb.
2: Beszélgetés.
3: Csend.
0: Pontosság vagy kreativitás?
1: Kreativitás.
2: Kreativitás.
3: Pontosság.
0: Bátorság vagy kitartás?
1: Bátorság.
2: Bátorság.
3: Kitartás.
0: Vezetni vagy követni?
1: Követni.
2: Vezetni.
1: Követni.
0: Na, itt már kezdődnek a különböző válaszok felbomlani. Szolgálni vagy szervezni?
1: Szolgálni.
2: Szervezni.
3: Szolgálni.
0: Reggel vagy este érzed közelebb Istent?
1: Reggel.
2: Reggel.
3: Is.
0: Meghallgatni vagy tanácsot adni?
1: Meghallgatni.
2: Tanácsot adni.
3: Meghallgatni.
0: Rend vagy káosz?
1: Rend.
2: Káosz.
3: Rend.
0: Ezt a kérdést sok szempontból lehet elemezni. Talán majd egy másik beszélgetésben megértjük, hogy mire értettétek pontosabban ti, de addig a következő kérdés, inkább álmodozó vagy realista?
1: Realista.
2: Mindkettő.
3: Mindkettő.
0: És az utolsó, hinni nehezebb, vagy kitartani?
1: Kitartani.
2: Kitartani.
3: hinni.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok a személyiségeteknek egy-egy parányi részét. A következőben meg akarunk ismerni titeket egy kicsit közelebbről, a családotokat, arról, hogy hogyan nevelkedtetek. Hogyha kellene beszéljetek arról, hogy milyen közegben nőttetek fel, ha jelen volt ebben a hit, és hogy Istennek milyen szerepe volt az életetekben, vagy hogy képzeltétek el Istent, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre?
2: Hát én, hát a mi családunk az ilyen nagyon közel állt a hithez, a szolgálathoz, inkább a szolgálathoz, a szolgálatban kivették a részüket. Édesanyám kisöskervezető még mindig, ugyanakkor a zenekarban, kórusokban való szolgálat is kicsi korom óta részese az életemnek, és talán ez az a dolog, amit jelenleg egyházban tartott a mai napig.
0: Tehát te kis kortól megismerted Istent. Milyen istenképed volt, ahogyan élted a gyermekkorodat? Mint egy szerető Isten, úgy fogtad fel Istent, mint egy szigorú Isten. Volt-e valamilyen képed róla?
2: Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó istenképet sikerült belém nevelni, ha fogalmazhatok így. A legközelebb talán azt éreztem, hogy... hogy tényleg ott van, és válaszolt az apró kis gyerekes imáimra is, és már abban láttam a közösségét. Viszont a személyes kapcsolatom az sokkal később alakult ki. Uh-huh. Tehát, hogy tudtam, hogy egy jó Isten csodálatos, viszont nem közelítettem én hozzá úgy, ahogy kellett volna.
0: Robert, neked milyen istenképed volt gyerekkorban, és mennyire befolyásolt ezt az istenképet azzal, hogyan a szüleid neveltek téged a hitben?
1: Hát nekem is megvolt, mondhatom úgy, hogy viszonylag kicsi kortól egy eléggé, úgymond, egészséges képem a Jóistenről. Már a szombatiskolában egyértelműen találkoztam vele, és felfogtam azt, hogy szerető Isten az, aki a javunkat szeretne, és ahogy növekedtem, és ahogy teltek az évek, igazából sikerült megtapasztalni azt, hogy igenis Isten gondoskodik rólam, még ha nem is kaptam mindig választ az imáimra, meg a kéréseimre. Voltak bizonyos szakaszok az életemben, amikor úgymond fény lett, és akkor megértettem, hogy Isten miért azokon az utakon vezetett, amelyeken vezetett.
0: Hogyha vissza kell térni a gyerekkorodba, emlékezeteid szerint milyen gyermek voltál? Inkább csendes, vagy nyitott? Könnyen barátkoztál, volt benned valamilyen megfelelési vágy a barátságok kapcsán. Milyen gyermekre emlékszel te vissza, aki a kicsi Robert volt?
1: Hát semmiképpen nem volt egy csendes. Nagyon szerettem barátkozni, könnyen alakítottam ki barátságokat, és szerettem ezeket ápolni. Mondhatnám azt is, hogy... Talán ez, hogy könnyen sikerült alakítani ki barátságokat, segített abban is, hogy megosszam a hitemet másokkal.
0: Van egy kedvenc emléked a gyermekkorodból?
1: Nem hiszem, hogy most tudnék egyre pontosítani. Sok van.
0: Renáta, te milyen voltál gyerekként? Hogy mire emlékszel vissza, vagy mire emlékeznek a szüleid vissza, amit gyakran mondogatnak neked?
2: Hát, bennem nagyon ott volt ez a megfelelési kényszer. Mindenkinek, mindenhol, minden helyzetben meg akartam felelni. Azt mondják, hogy nagyon barátságos voltam, és nagyon szerettem, de könnyen barátkoztam. Éreztem, így éreztem. Mai napig úgy érzem, hogy nagyon nehezen ismerkedek új emberekkel, és nagyon nehezen kezdek én el egy beszélgetést. Viszont tényleg nagyon sok barátom volt, és nagyon sok táborokból is persze alapvetően ismerkedtünk, és hát életről szóló barátságokat kötöttünk.
0: Ez a kérdés előszobája a mai beszélgetésünknek, mert érdekel az, fel szeretnénk fedezni azt, hogy egy ember hogyan fejlődik, a jellemvonásai, a személyisége hogyan fejlődik ki, és milyen befolyása van ezekre a hitnek. És ezért tettem fel ezt a kérdést nektek. Ugyebár a hitről beszélünk ezekben a kerekasztalokban, de személyes történeteken keresztül, a ti szemeiteken keresztül, és így megismerünk titeket is, és megismerjük azt is, hogy milyen hozzáállások vannak, fiatal hozzáállások a hithez. Hogyha el kellene gondolkozzál azon, Renáta, hogy miben változtál a legtöbbet az elmúlt években, akkor miben érzed a legjobban, hogy érettebbé váltál? Milyen területeken?
2: Hát én nagyon szeretek mindent hát kezem alatt tudni. Nem szeretem az újdonságokat, a nagy változásokat, amikben nincs beleszólásom. És ezen még mindig dolgozik velem Isten igazából. Én nem szeretnék dolgozni feltétlenül rajta, de látom azt, hogy tényleg megéri a jó irányba változni ezzel kapcsolatban. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal, sokkal könnyebben elfogadom azt az utat, amit ő talált ki nekem, és könnyebben mondom azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, mint például 2-3 évvel ezelőtt.
0: Tehát fontosnak látod azt, hogy az ember nyitott legyen a változásokra, a jó irányba, és ezen a hit sokat tud változtatni, sokat tud az emberen formálni, hogy megtegye az első lépést ebbe az irányba. Robert, te miben változtál a legtöbbet az elmúlt években? Milyen területeken érzed leginkább azt, hogy érettebbé váltál?
1: Ha lehetséges, akkor válaszolnak először a második kérdésre. Úgy érzem, illetve úgy tapasztalom, hogy ahogy az évek teltek, kezdem jobban megismerni az embereket, valahogy ez sikerült kifejlődni bennem, hogy próbálom őket jobban megérteni, nem csak a saját szemszögömből belelátni az életükbe, hanem az ők szempontjukból is.
0: És örülsz ennek, hogy ez kialakult az életedben? Miért érzed fontosnak, hogy ebben növekedtél?
1: Szerintem egy jó dolog volt, hogy ebben sikerült növekedni, mert alapvetően jobban meg tudom ismerni, jobban meg tudom közelíteni az embereket. Már a kívülről le tudom olvasni.
0: Uh-huh. A hit az formált az életedben valamilyen irányba, a jelen tulajdonságaidat elemezve?
1: Igen, ha lehet röviden válaszolni, akkor igen.
0: Milyen gyermeki tulajdonságokat szoktunk elveszíteni gyakran felnőttként, amit ha megtartanánk, az igazából az előnyünkre lenne?
3: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogyha szülőként, vagy pedig felnőtt emberekként figyeljük a fiatalokat, a gyermekeket különösen, hogy a kérdésed szól, akkor lehet, hogy ezeket a gyerekkori tulajdonságokat negatív tulajdonságként éljük meg. De hogyha megpróbáljuk úgy általánosan átlátni ezeket, akkor rádöbbenünk arra, hogy ezeknek milyen jelentősége van gyermekkorban is, és milyen fontos lenne, hogy ezeket megőrizzük. Talán az első helyre a bizalmat helyezném, hogy egy gyermek az feltétlenül bízik a szüleiben. Még akkor is, hogyha lehet, hogy serdülőkorban lázad, vagy keresi a saját helyét, de ott a lelke mélyén ott van egy teljes bizalom a szüleiben. És nem azért, mert tökéletesek a szülők, hanem egyszerűen azért, mert ez a gyermeki lélek így működik. Mi felnőttként olyan könnyen gyanakvóvá válunk, elveszítjük ezt a bizalmat. Már nem bízunk senkiben, mindenkinek bizonyítania kell, mindenkit megkérdőjelezünk, és emiatt mi nagyon sokat szenvedünk felnőttekként. Aztán ott van az őszinteség. Az őszintesség is egy olyan tulajdonság, ami lehet, hogy felnőtt emberként zavar a gyermekekben. Na, most megmondta, hogy nézek ki, vagy nem tetszett, amit mondtam. De végül is ez megint egy olyan tulajdonság, amit abban a pillanatban, amikor elveszítettünk, onnantól kezdve már csak sodort bennünket az áradat. És hosszú-hosszú energiát, vagy hosszú utat kell bejárjunk, és nagyon nagy energiát kell befektessünk ahhoz, hogy visszaszerezzük az igazi őszintességet. Aztán ott van a taníthatóság. Lehet, hogy megint szülőként úgy látjuk, hogy a gyerek nem akar tanulni, de egyszerűen szívja magába a tudást, amit mi felnőttként gyakran elveszítünk. Nagyon kevés az a felnőtt ember, aki tényleg időt és energiát fektet abba, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzen. Tehát sokkal általánosabb az a magatartás, hogy én tudom, nekem nem kell, te magyarázzad. És egyszerűen visszautasítunk minden lehetőséget, ami hozzájárulhatna a mi fejlődésünkhöz. Aztán ott van a megbocsátás, ami megint nagyon ismert a gyerekeknél. Lehet, hogy könnyen összetűznek, akár verekednek is a fiúk, de nagyon sok történet szól arról, hogy miközben a szülők átveszik a vitának a folytatását, a gyerekek már megbeszélik, hogy egy óra múlva találkozunk, focizunk. Tehát náluk sokkal könnyebben megy ez a lépjünk tovább, és elfelejtjük, nem emlékezünk rá. És ez megint felnőttekként egy olyan terhet nyom a vállunkra, hogy nem tudjuk letenni, nem tudunk megbocsátani, nem tudunk tovább menni, ami tényleg nehézé teszi a felnőtt kort.
0: Hogyha a négy jellemtulajdonság közül el szeretnétek valamelyiket újra sajátítani, akkor a négy közül melyiket szeretnétek újból felvenni magatokra, és magabiztosan hasznosítani az életetekben? Elismétlem őket, amiket Zsolt mondott. Tehát a bizalom, őszintesség, taníthatóság, megbocsátás.
1: Csak egyiket szabad?
0: Lehet többet is.
1: Hát a bizalom az egy olyan dolog, amit ahogy telnek az évek, az ember rájön, hogy ha adja valakinek, majd el is tudja veszíteni.
0: Uh-huh. Ez lenne csak az egyik, vagy még szeretnél egy másikról is megosztani gondolatokat?
1: Szerintem ez a legfontosabb.
0: Ez a legfontosabb. Renáta?
2: Nekem kettő lenne. Jó, hogy megkérdezted. Az egyik az a taníthatóság. Nagyon-nagyon sok mindenre rámondom azt, hogy persze-persze tudom, miközben amúgy nem tudom, de fájna az egómnak beismerni azt, hogy oké, mondjad, szeretnék többet megtudni erről a dologról. És a másik pedig ez az őszinteség. Az is, jó, mondjuk kiskoromban sem mertem teljesen őszinte lenni mindenkivel. Nagyon félek még mindig attól, hogy megbántom az másik embernek az érzelmeit. Esetleg elindítok benne egy olyan dolgot, ami még nem volt ott neki, és ezzel még többet ártok neki, mint amennyit segítene neki az, hogyha én most őszinte leszek vele. És tehát ez a két dolog, ami jó lenne, ha visszakerülne az életembe.
0: Meglep, hogy az őszinteséget is belefoglaltad, mert a mi generációnkra nagyon az val, hogy mi őszinték vagyunk, mi szeretjük elmondani nézőpontunkat, feketén-fehéren úgy, ahogy van, ha fáj, ha nem. Mi szeretjük a hitelességet, az őszinteséget, és ez egy fontos tulajdonság, de hogyha a hitelességről kellene beszélni egy nagyobb szinten, akkor mit jelent számodra hiteles embernek lenni, és tanított-e valamit a fő foglalkozásod, a zene arról, hogy hogyan tudsz hiteles ember lenni?
2: Tanított, még mindig nagyon sokat tanít. A zenében van egy ilyen, hogy vannak a korszakok, és mindegyik korszaknak teljesen más felfogásai voltak, és teljesen másképp kell értelmezni a hangokat, az előkéket, díszítéseket. És hát még 9-ben nagyon, nagyon zavartak, hogy én ezt elképzeltem egy adott módon, és akkor jött a tanárnőm, hogy nem, ez nem jó, ez nem így van, és több ilyen beszélgetéseink is voltak az osztálytársakkal, hogy hát de miért, mert nekünk ez a hiteles, nekünk ez az, ami jó. De viszont most visszanézve, vagy egy olyan művet hallgatva egy olyan szemétől, aki nem érti még ennek a fontosságát, minket is zavar már, és ugyanakkor, de hogy ez megjelenik szerintem a hitben is valamilyen szinten, mert a Bibliában le van írva az, hogy hogy kell helyesen élni, és például, ha a hitnek az elején vagy, akkor simán lehet, hogy fullasztónak érzed ezt az egészet, és nem tudod elképzelni, hogy de uram, miért pont így, vagy miért pont ezt. Viszont ha visszanézel pár évre rá, akkor meg nagyon jól látszik teljesen tisztán az, hogy tényleg ezt így kellett, és ez volt a helyes út.
0: Egy olyan világban élünk, ahol a zene tud nagyon felszínes is lenni, és ebben a korban, amikor ezt látjuk a televízióban, a rádióban halljuk, tanít valami egyebet is számodra a zene? Vagy melyik az a zene, ami a legjobban közvetíti számodra a hitelességet, az őszinteséget, a tisztaságot?
2: Hát most igazából két fajta, valamilyen szinten két fajta zene van. Az egyik az a barokk korból inkább Bachnak a művei. Tényleg lehet benne látni Istennek a nagyságát és a tökéletességét. A másik meg a kórusos művek, amiket nagyon sok ideig nem szerettem, és nem bírtam hallgatni őket. Viszont most, hogyha bensőségre van szükségem, egy mélyebb dologra, aminek szövege is van igazából, akkor hallgatok egy pár ilyen művet, és érzem, hogy Isten szól hozzám rajtuk keresztül, és persze énekelni meg nagyon szeretek kórusokban, szóval.
0: Robert, neked mit tanított meg a saját munkád, vagy főfoglalkozásod a hitelességről? Egy elég precíz munkát végzel, kíváncsi vagyok a válaszodra, hogy a precizitással fogod összepárosítani a hitelességet, vagy valami mással?
1: Nagyon fontos, hogy tisztességesen végezzem el a munkámat, és hogy precíz is legyek egyértelműen, mivel az általam szolgáltatott adatokat nem csak én magam dolgozok velük, hanem továbbadom azt különböző személyeknek, és megtanultam a munka során, hogy nagyon fontos az, hogy a munkámat tisztességesen végezzem, mert nem csak akkor, amikor látnak, és ne csak akkor alkalmazzam a szakmai elveket, amikor látnak, hanem amikor csak egyedül végzem a munkámat, mert tudom, hogy vannak helyzetek, amikor nagyon fontos lépések ehhez fűződnek vissza.
0: Volt már olyan konkrét eset, amikor nehezebben hoztad meg a helyes döntést?
1: Nem mondhatom, hogy nehezebben hoztam meg a helyes döntést, mert hogy, tehát, hogy voltak szituációk, amikor különböző szemszögökből lehetett megközelíteni a problémát, de eddig legalábbis elég egyértelmű volt, hogy milyen technikákat alkalmazunk annak érdekében, hogy érjük el a megfelelő eredményeket.
0: Próbáltuk elemezgetni, vagy próbáltam elemezgetni azt, hogy milyen családban nőttetek fel, hogyan fogjátok fel a gyerekkorotokat, a jellemtulajdonságokat, amikkel születtetek, vagy amik kialakultak az életetekben. És most így a felnőtt korra víve a szót, vagy fiatal felnőtt korra víve a szót, az a kérdés merül fel bennem, hogy könnyű önmagatoknak maradni ebben a korban, amit most megélünk?
1: Személy szerint azt mondanám, hogy nem. Mert gondolom nem csak velem, mert nem csak rám jellemző ez, hogy különböző társaságokban vagyunk jelen, és talán nem kéne így legyen, de különböző verziókat mutatunk meg saját magunkról, és ilyenkor, mikor nagy különbség van, az úgymond két személy közt, vagy három személy közt, vagy attól függően, hogy hány környezetben jelenünk meg, nagyon nehéz akár rájönni is arra, hogy te most ki is vagyok én, most melyik az a valódi énem, melyikkel tudok én a legjobban azonosulni.
0: És hogyha témába hozzuk a hitet is, előfordult már, hogy nehéz volt önmagadnak maradni egy körben, ami félreértette a hitedet, vagy félreértette azokat az értékeket, amelyek a hitből fakadóan léteznek benned?
1: Régebb igen. Talán nehezebben értették meg hát az akkori barátok, úgy mondjam, más ésszel fogták fel a hitemet. Most váltottam a társaságot. Az nem azt jelenti, hogy csak hívő emberekkel vagyok körülvéve, de talán jobban sikerül magamat, jobban tudok helytállni, anélkül, hogy egyáltalán valamilyen szinten sértő dolgokat mutatnák be nekik.
0: De gondolom, hogy könnyebb önmagadnak is lenni, mert egy olyan társaságban vagy, aki ugyanezeket az értékeket képviseli, és könnyen el tudja fogadni a döntéseidet, mert nincsenek a különbözőségek.
1: Abszolút, abszolút.
0: Renáta, neked nehéz önmagadnak megmaradni a mindennapokban, a jelenkorban?
2: Hát ahogy Robert is mondta, tényleg nekem is minden társaságban szerintem más és más arcom van. Nem feltétlenül arról szól, hogy nem vagyok őszinte, viszont nagyon széles, úgy mondanám inkább, hogy széles a személyiségem, és tényleg nagyon-nagyon különböző baráti köröm van. Tehát most nem csak ott áll le, hogy az egyházon belül és egyházon kívül, hanem az egyházon kívül is több, és nagyon, tényleg nagyon különböző emberek. Ugyebár zenész világ, zenész élet. De talán azzal nem tudok egyetérteni, hogy egyházi körön belül könnyebb saját magadat adni. Nagyon sok olyan személlyel beszélgettem nagyon mély témákról, és úgy egyházi, mint nem egyházi témákról is, akiknek vagy semmi közük, vagy egy teljesen más felfogású egyházból vannak, és nagyon elfogadóak voltak, és sokkal nyitottabbak. Viszont nem. Tehát, hogy szerintem vannak személyek, akikkel lehet nyíltan beszélni ezekről a dolgokról, és vannak, akikkel hiába vannak egyházon belül, még akkor se feltétlenül lehet.
0: Mit láttok pozitívumnak egy emberben, hogyha görcsösen ragaszkodik az értékeihez, és így nem tud kapcsolódni más társadalmi rétegekkel, vagy embercsoportokkal, vagy hogyha ilyen színes, alkalmazkodó személyisége van, aki tud kapcsolódni másokhoz is, de tud az értékeihez is hű maradni. Gondoljátok, hogy ez egy pozitívum, hogy az ember tudjon rugalmas lenni az emberekkel, más emberekkel is?
1: Szerintem nyertebb ügye van annak az embernek, aki tud ilyen szinten alkalmazkodni különböző személyekhez, független attól, hogy most vallásról beszélünk, vagy más témakörben vinnék a beszélgetést.
0: Mit jelentene elfogadni egymást a különbözőségeink ellenére is? Te ezt vagy tapasztalod? Hogy hidalod át, Renáta, a különbségeket, amikor különböző csoportokba kerülsz, és nem ugyanazok az értékek?
2: Hát egyébként pozitív tapasztalatom van például az adventista értékek elfogadásával nagy a részt a külső emberek felől. Viszont szerintem az a legfontosabb, hogyha... Tehát, hogy nem az a lényege, hogy most mindenki úgy éljen, ahogy te azt tudod, hogy a helyes, hanem az, hogy őszinték legyünk valamilyen szinten, és amennyiből ők elfogadják azt, ahogy én élek, és tiszteletben tartják, annyiból jó, hogy szeretném, hogy ők is megváltozzanak, és ők is rájöjjenek arra, hogy mi a helyes. De szerintem semmi értelme kötelezni őket arra, hogy na most ez a helyes, és ezt csináld.
0: Hogyha élezzük egy másik irányból ezt a kérdést, akkor szerintetek ma a fiataloknak könnyebb inkább elfogadónak lenni, vagy ítélkezőnek? Hogy látjátok a társasági köröket? Mit tapasztaltatok eddig gyakrabban? Hogy ítélkezőbbek, vagy elfogadóbbak voltak?
1: Én azzal szembesültem, hogy a mai fiatalok sokkal nyitottabbak, sokkal elfogadóbbak, és tényleg az előítéleteket, amennyiben csak lehet, félre szokták tenni. Inkább arra van téve a hangsúly, hogy alakítsunk ki egy kapcsolatot, hidaljuk át talán azt a gap-et, hogy úgy mondjam.
0: Szarést.
1: Igen. És ennek érdekében nagyon fontos az, hogy fogadjuk el egymást. Nem azt jelenti, hogy egyetértünk velük, de valahogy meg kell közelíteni ezeket az embereket is. Hogyan másképp?
0: Uh-huh. Hogyha kéne most képviseljétek az összes fiatalt a világon, akkor mit láttok ti, mitől félnek a legjobban a fiatalok? Az elutasítástól, magánytól, vagy vannak-e olyan nagy félelmeik, amit se nem az elutasítás, se nem az magány, hanem valami más? Tehát van egy ilyen egyetemes félelme a fiataloknak a közösségek, a szocializálódás kapcsán?
2: Van ez a fear of missing out a dolog, amit én úgy vettem észre, hogy mindenkiben ott van valamilyen szinten. Most az, hogy a magánytól vagy az elutasítástól félnek jobban, az szerintem minden benne van ebben. És tényleg tapasztaltam a saját bőrömön, hogy jó, túl sok időt vesznek el a közösségi médiák, letörlöm, de utána meg, és tényleg fontos beszélgetésekről maradnák le, és mindig meggyőzöm magam, hogy hát nem. És hiába órákat töltök el a negatív részén, azért a pár perc pozitívuma miatt azért nem sikerül elszakadni tőle.
0: Uh-huh. Robert, te mit fedeztél fel ebben a kérdésben válaszként?
1: Hát annyira bőválasz volt szerintem, hogy szinte elfejtettem a kérdést. Hát ha megismételnéd.
0: Hát, hogy a fiataloknak van egy ilyen nagy félelme az élet kapcsán, a magánytól, az ítélkezéstől, az elutasítástól. Mitől félnek leginkább a fiatalok?
1: Én úgy vettem észre, hogy egyértelműen megvan mind a kettő, tehát hogy félnek a magánytól, az elutasítástól is, de talán az, hogy nem hagynak egy kis csendet az életükben, és minden kis idejüket valamivel be akarják pótolni, szerintem ez arra mutat rá, hogy félnek így a magánytól. Félnek az attól, hogy talán maradjanak meg a saját gondolatjaikkal, az érzéseikkel, nézzenek szembe velük.
0: Uh-huh.
1: És ezek leginkább akkor jönnének elő, amikor az ember el van csendesedve, amikor a saját gondolatjaival van.
0: Uh-huh. Zsolt, milyen gyógyszered van a magányra? Jó dolog magányosnak lenni fiatalon, vagy rossz dolog? Van egy egyensúlyozott álláspont róla? Mit tudnál a magányról elmondani? És tanácsolni nekünk fiatalokat.
3: Nagyon örvendek ezeknek a mély gondolatoknak, amit megfogalmaztatok, mert én is úgy látom, hogy tényleg a fiatalok annyira írtóznak a magánynak attól a elképzelésétől, hogy egyedül maradjanak, és nem tudnak egy picit elcsendesedni. És ezért inkább mindig keresik a közösséget, legyen ez online, vagy pedig akár bármilyen közösség, gyülekezeti, vagy pedig egyetemi munkaközösség, baráti, foci közösség, mindegy, csak legyek közösségben. De az igazság az, hogy ezek a közösségek nem mindig tudják a magánynak az érzetét megszüntetni, hiszen statisztikailag minden ötödik ember magányos. És ez lehet, hogy a fiataloknál még magasabb ez az arány. És hiába küzdenek, egy amerikai színész mondta, hogy nem az a legrosszabb, hogy egyedül vagyok, hanem az, hogy egyedül érzem magam a tömegben. És ezt nagyon nehéz feldolgozni, hogy energiát fektetek bele, hogy ott legyek, hogy jópofáskodjak, hogy mosolyogjak, hogy vicceket mondjak, hogy barátkozzak, hogy meghallgassak, hogy elmondjam, és végül, amikor hazamegyek, akkor mégis ezzel a magánnyal távozom. És ezért mindazok, akik közösségekben vagyunk, és igyekszünk egy picit tudatosan odafigyelni a másikra, sokkal többet kellene tennünk annál, hogy programokat szervezünk, vagy programokon részt veszünk, hanem hogy tényleg ezeknek a programoknak meglegyen az a szerepe, hogy mindenki megnyíljon a másik előtt, hogy tényleg bátran tudjon beszélni az érzéseiről, a gondolatairól, tudja azt, hogy ott elfogadják, megértik, nem kell emiatt szégyenkeznie. Sokszor, amikor felnőtt és fiatal kapcsolatát tekintjük, mindig úgy gondolkodunk, hogy nekünk meg kell mondani nekik, tanítani kell őket. Pedig pontosan abból kifolyólag, hogy ők egy más korban élnek, amikor egyszerűen szívják magukba az internet segítségével a tudást, sokszor csak arra van szükségük, hogy valaki meghallgassa őket. És a meghallgatás, vagyis az, hogy lehetőséget adok a fiatalnak, hogy beszéljen, hogy elmondja mindazt, amit ő hallott, azt le tudja ellenőrizni, hogy vajon azok az információk helyesek, jól értelmezi őket, sokkal nagyobb lehetőséget nyújtanak számukra a tanulásra, a fejlődésre. És ezért tényleg nagyon oda kellene figyelni ezekben a közösségekben, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra. Aztán nagyon örvendek annak, amikor látom azt, hogy a fiatalok a sok-sok közösség mellett, de mégis ragaszkodnak a gyülekezet közösségéhez. Szerintem a gyülekezet közössége egyike a legegészségesebb közösségeknek. És nem a külön ifjúsági alkalmakra gondolok, hanem általánosan a közösségre, ahol együtt vannak a generációk. És én úgy látom, hogy erre a közösségre, ahol a legidősebbtől, a középkorúig, a fiatalig, és a még a nálam kisebb is ott van jelen, egy olyan közösséget teremt, ami egészséges növekedést tud biztosítani. Oda tudok figyelni mindenkire. De nem alakul ki, hogy csak én vagyok a világ közepe, 20 éveseké a világ, hanem egyszerűen rájövök arra, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, hanem nekem mindenkitől kell tanulnom, és én mindenkinek a jólétéhez, a boldogságához hozzájárulhatok. Azt hiszem, hogy ez így nagyon fontos lenne ezt megélni és megérteni.
0: Köszönjük szépen, Zsolt! Nincs már sok időnk hátra, de van még egy néhány kérdésem. És érdekelne az, hogy mit gondoltok a példamutatásról, illetve a beszédről, hogyha a kettőt egymással párhuzamba hoznánk, szerintetek mi az, ami nagyobb hatást ér el az emberekben, akár hit szempontjából, akár más szempontból, maga a viselkedés, vagy maga az, amit mondunk?
1: Fontos, hogy legyen összefűzés a kettő közt. Tehát, hogyha egyet mondok, akkor valamilyen szinten, és nem úgy valamilyen szinten, hanem úgy akkor azt
0: tükrözzem. Teljes mértékben.
1: Igen.
2: Hát, szerintem jó, persze, mind a kettő nagyon fontos, viszont én a saját életemre visszanézve azt látom, hogy a példamutatással sokkal többet tudtak nevelni, mint ha mondták volna, hogy na, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni.
0: Mit gondolsz, Zsolt? Szükségük van a fiataloknak jó példaképekre?
3: Mindenképp, és nem csak nekik, hanem mindenkinek. De amire tényleg oda kell figyelni, hogy megértsék ezt az egész folyamatot, és megint egyszerűen csak rácsodálkozom arra a bölcsességre, amit már szereztetek, mert ez egy nagyon komoly kérdés. Tehát a mai fiatalok, hogy az előbb is említettem, egyszerűen csak szívják magukba a tudást. Egy olyan online világban élünk, amikor mindenki példaképpé szeretne válni, influencerek, mindenki. De az igazság az, hogy ezek mind szerepek. Tehát ez nem egy való világ, hogy jó, én szeretnék tanítani, és akkor így az egész életemet bekamerázom. Hanem mindenki beállítja a kamerát, előtte mindenki eljátsza kétszer-háromszor, ha nem jó, akkor letöröm, vágom, és csak akkor teszem mások elé ezt a tanítást, vagy ezt a gondolatot, amikor megfelelőnek érzem. De a fiataloknak szüksége van arra, hogy lássák a valódi énemet. És sokszor minden területen, legyen ez lelkiség, vagy legyen ez családi élet. Itt nem csupán tanításról van szó, hogy megmondom, hogy mit kell tegyél, mert én vagyok az apád, hanem egyszerűen a fiatalok vágynak arra, hogy lássák, mit jelent apának lenni. Lássák azt, hogy mit jelent lelkésznek lenni, mit jelent fiatalnak lenni különböző helyzetekben. És hogyha ez felvált,

0: Tényleg csodálatos személyek voltak a szüleim, és amit nagyon nagy pluszt adtak hozzá az életemhez már most, az az, hogy minden reggel láttam mindkettőjüket, hogy tanulmányoznak. És ez az a dolog, amit szeretnék én is átadni minél több személynek, ha lehet, de legalább majd a gyerekeimnek, hogy igenis, azok a reggeli imák és azok a reggeli bibliaolvasások nagyon-nagyon sokat számítanak.
1: Robert, te milyen példa szeretnél lenni?
2: Hát én szeretném a szüleimtől egyértelműen a legjobbat elvenni, és mindazt, amit talán a tudásuk szerint adtak át, de lehet, hogy nem a legmegfelelőbbképpen, azt talán félretenni, és próbálni még egy jobb verziót alakítani ki, hogy majd a következő generáció is láthassa.
1: Van egy bizonyos dolog, amit most tanulsz, és most nem egyetemi tanulmányokra gondolok, hanem így az élet kapcsán tanulsz elsajátítani egy készséget, egy erősséget, akár a hitedben, van-e valami, amit most tanulsz Istentől, például türelmet, vagy bármilyen ilyen jellegűt? Van-e egy elképzelésed az életedről a jelen kapcsán, hogy hol tartasz te most? És mire szeretnél emlékezni ebből az életszakaszból, amit most átélsz?
2: Amit említettem pár perccel ezelőtt is, hogy ha lenne egy olyan tulajdonság, amit szeretnék visszakapni gyerekkoromból, az a bizalom, és úgy érzem, hogy most az életemnek egy olyan szakaszában vagyok, amikor szükségem van arra, hogy bízzak Istenbe úgy, ahogy még talán eddig nem bíztam sose. És nem azért, mert nem voltak eddig tapasztalataim vele, de olyan döntések előtt látom magam néha, amikor tényleg csak is az Úrba vetett hit tud engemet tovább léptetni.
0: Hát én jelen pillanatban próbálok mindent Isten kezébe tenni. Pont a hetekben volt egy ilyen esemény, amivel kapcsolatban imádkoztam, hogy jó, Uram, legyen meg a Te akaratod. Tudom, hogy te jobban tudod, és tudom, hogy a te látod az egész helyzetet teljes egészében, és én nem láthatom. És hát pont az történt, amit nem szerettem volna, és hát nagyon-nagyon-nagyon kiborított. Viszont szeretném majd visszanézve azt látni, hogy teljes mértékben őszintén el tudtam fogadni Istennek a vezetését, és azt tudtam csinálni, amit ő szeretett volna tőlem mindennel kapcsolatban.
1: Robert, mi az az egy dolog, amit szeretnél, ha mindenki megértene a hitről?
2: A hit az egy folyamat. Ezt még én is meg kell értsem. Tehát, hogy ez nem csak a nézőinknek szól, vagy a bárkinek. Tehát a hit az egy folyamat. Nem egy érzés. Talán néha hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy és azt tapasztalni, hogy a hit folyamán így elárasztanak az érzelmek, de a hit az egy tudatos döntés, és néha oda kell tegye az ember magát tudatosan amellett, hogy hit emellett dönt és kitart.
1: Renáta, ha egy mondatban kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
0: Mert Isten mindig jobban tudja.
1: És Zsolt, számodra is van egy utolsó kérdésem. Mit mondanál egy olyan fiatalnak, vagy személynek, aki most keresi a helyét az életben, vagy most keresi éppen Istent?
3: Legyen őszinte ebben az érzésében, vagy ebben a gondolatában, és ezt a Jóistennek mondja el, hogy nem ismeri, de szeretné megismerni. És keresztényi tapasztalatból tudjuk azt, hogy ennek a legjárhatóbb útja az az isteni kinyilatkoztatás, a Biblia. Tehát akkor, amikor őszintén kérem a Jóistennek a segítségét, és kezembe veszem a Bibliát, hogy

0: megismerjen belőle Istent az isteni önkinyilatkoztatás által, és keresem azokat az embereket, akiknek tényleg élettapasztalatuk van a Jóistennel, hogy elmondják ezt, hogy ismerték meg, hogy jártak a Jóistennel. Azt hiszem, hogy ezek azok az utak, vagy lehetőségek, amelyek segíthetnek bennünket, hogy tényleg mi magunk is személyesen egy egészséges és egy teljes istenképet tudjunk felfedezni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy segítettél ebben a beszélgetésben az életbölcsességekkel, adtál nekünk válaszokat nagyobb kérdésekre, amelyek a fiatalok számára valóban olyan kérdések, amiken gondolkodnak nap, mint nap, és köszönöm nektek, hogy megnyíltatok, hogy őszintén elmondtátok azt, hogy hogyan gondolkodtok a hitről, bizonyos, vagy a hit keretén belül bizonyos témakörökben. Hálás vagyok, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr áldja meg az életeteket, adjon nektek nagyon jó tapasztalatokat vele, és legyen minél jobb a kapcsolatotok Istennel. Köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer.
0: És köszönjük.
1: A mai beszélgetésben őszinte történeteken keresztül gondolkodhattunk el a hitről, az önazonosságról, a példamutatásról és arról, hogyan lehet emberként és hívőként helytállni a mai világban. Reméljük, hogy a mai beszélgetés mindenkinek adott egy bátorító gondolatot, vagy egy kis reménysugarat a hétköznapokra, amelyet tovább vihet magával a következő napokban is. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és reméljük, legközelebb is velünk lesznek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Reménység hangja.
1: Először ismétlésül három gondolatot engedjenek meg, hogy az elmondottakból megismételjek. Az egyik az az, hogy az élet titka az a kapcsolatok titka. Ez egyre jobban, ha valaki gondolkodik, rájön. Az emberi élet az nem más, mint egy állandó, többirányú adaptációs folyamat, többirányú alkalmazkodás a világhoz, és ezért a Biblia úgy határozza meg az embert, hogy három összetevőben nézi az ember életét, milyen kapcsolata van az Istennel, milyen kapcsolata van a másik emberrel, és milyen kapcsolata van a természettel, a teremtett világgal. Ebben a rendszerben értjük meg csak az embert igazán, hogy az ember állandóan időben és térben alkalmazkodik. A második gondolat, amit én ismétlésül megemlítenék, hogy ez az adaptációs rendszer a bűn következtében megromlott. A bűn az nem más, nem egy elkövetett rossz cselekedet csupán. A bűn az nem más, mint egy önellentmondó magatartási mód, ennek az adaptációs rendszernek a rövid zárlata Isten felé, a másik ember felé és a teremtett világ felé. És ezt a hibát, ezt a kapcsolatrombolást, ezt a hídrombolást Jézus Krisztus, mint a nagy hídépítő, mint megváltó, építi fel újra. Tehát csak Jézus Krisztusban lehet visszatalálni Istenhez, megtalálni a másik ember kezét, és egészségesen beépülni a világba. Éppen ezért a kereszténység az egy olyan út, amelyik ezen az alapvető elven épül fel, hogy Jézusban megtalálni a kapcsolatokat. Jézus időben is az emberi élet megoldása, és ez a harmadik gondolat, mert Jézus az a kezdet és a vég, és Jézusban értjük meg az idő titkát is. János az utolsó élő tanítvány, így mutatja be Jézust, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Mit jelent ez? Jézusban értelmes lesz a múlt, mert kiderül, hogy a múltból mi az érdekes, mi a fontos a jelen döntése szempontjából. Jézusban bekopogtat a mi szívünkbe az örök jelen, hiszen Jézus velünk van, ő megígérte, hogy velünk marad minden napon a világ végezetéig, és a kereszténység az úgy él, hogy Jézus újra és újra bekopogtat a mi szívünk ajtaján, és végül pedig ő benne lesz világossá a jövő, mert ő benne érünk célhoz. Ezért Jézus a mi időkérdésünknek is a megoldása. És a mi időkérdésünknek tulajdonképpen az alapja a teremtés óta egy belső ritmus, ami hat napi munkából plusz egy hetedik napból áll, és ez a hetedik nap nem más, így szoktam mondani, mint a tervszerű megelőző karbantartás napja, amikor ezt a hármas kapcsolatot újítjuk meg újra. Hogyan válik ez valósággá? Erről szeretnék ma, ha beszélnénk. Jézus életében a szombat történetet végigvettük nagy lépésekkel, és elmondtuk, hogy Jézus a szombatünneplés reformátora. Ma egy nagyon talányos címet választottam, Jézus négy eljövetele és közbenjárása. Sokan megkérdezik, hogy van-e Jézusnak négy eljövetele, ó, mondom, még több is van, csak ez a négy eljövetel nagyon fontos. Kérdezgettek, hogy mi ez a négy eljövetel, találgattak, nem mondtam el, mert tudják, ezt ilyen szabó családosan kell csinálni, akkor nem jönnek el, hogyha megmondok mindent az előző órán. Erről fogunk beszélni, és induljunk el onnan, ahol a legbiztosabb tájékozódási pont van, ez a kereszt. Jézus meghalt a kereszten, az ünnep előkészületi napján, ahogy az ige mondja, tehát pénteken, ugye ezt úgy mondjuk, hogy nagypéntek. Szombaton a szentasszonyokkal együtt pihentek a parancsolat szerint, és a hét első napján feltámadt. Ha innen indulunk el, és egy kicsit az időkérdéssel megint rákérdezünk, akkor itt értjük meg, hogy jelen, múlt és jövő időben érthető meg Jézus keresztje is. Mert a kereszt az csak akkor értelmes, hogyha az egész Ószövetséget elé gondoljuk. A kereszt nem egy véletlen baleset, hanem az Ószövetség beteljesedése. Ezt ezer dolog bizonyítja. De hogyha a keresztből egy múltat csinálunk, és csak történelem a kereszt, akkor megint nem érünk semmit, mert Pál úgy fogalmazott, hogy Krisztussal együtt megfeszítetem, és ez egy állandó jelen. Ha Jézus Krisztus keresztje nincs a jelenemben ott, akkor nem ér semmit az egész. És a kereszt a jövő is, mert nekem egyetlen egy bizodalmam van, egyetlen egy alapja van az én reménységemnek, ez Jézus Krisztus keresztje, hogy az a Jézus Krisztus, aki meghalt értem halt meg a kereszten, és az a Jézus Krisztus, aki mint igaz áldozati bárány, az ő vérét adta értem, és feláldozta önmagát, ennek a vérnek a engesztelő erejével van utam a mennybe. Jézus Krisztus keresztje a jövőm is. Az az érdekes, hogy ahogyan az ember élete egy szombattal kezdődött a teremtéskor, az újjáteremtés is egy szombattal kezdődik, azzal a szombattal, amin minden eldőlt. Régi jóegyházi hagyomány az, hogy Jézus Krisztus ezen a napon, nagy szombaton győzte le a halált, és erről a halált legyőző Jézus Krisztusról beszéltek régen még, amikor még az óegyházi perikópa szerint prédikáltak a templomokban, mindenféle templomban, ezért beszéltek Jézus Krisztusnak a győzelméről. Ez Jézus Krisztus győzelmének a napja. A teremtés és a megváltás egyformán szombattal kezdődött, mert a szombat az a találkozás napja. Jézus egész életében, ugye múlt héten erről beszéltünk, ezt erősítette meg. Arról szól az evangélium, hogy Jézus ma is köztünk van, és a megváltás útja az folytatódik. És ezen nagyon sokat kellene gondolkodnunk. Ez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy imén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez hogy érthető? Csak úgy, ahogy elmondtam, kereszten keresztül érthető. Jézus úgy van minden nap velünk a világ végezetéig, hogy a keresztben mindig ott van a múlt, ott van a jelen nagy kihívása, és ott van a jövő lehetősége. És ez nem egy elv, nem egy teológiai tétel, nem egy dogmatikai igazság, alapigazság csupán, hanem ez egy egzisztenciális, személyes valami. A kereszténységnek ma pontosan az a csődje, hogy ez a jelen idejűség veszett el belőle. Tessék végignézni, mi keresztények hova tovább ilyen hagyományőrző klubba alakulunk. Hogy a régi-régi történeteket ismergetjük és ismertetjük, hogy egyszer régen, amikor Jézus Palesztina poros országúton járt, akkor ez és ez történt. És elmarad a kereszténységnek a jelen idejűsége. Aztán, amikor érezzük, hogy ezzel baj van, akkor jönnek különböző szélsőséges vallásos irányzatok, amelyek a jövőről kezdenek beszélni, hogy hogy lesz majd az armagedoni csata, meg majd mi lesz, meg hogy lesz, meg mire kell várni, és ilyen félpolitikai, félproficiai jóslatokba bocsátkozunk. De nagyon kevés szó esik arról, hogy Jézus Krisztus jövetele az nem egyszerűen csak múlt, hogy egyszer régen eljött Jézus, ugye, nem csak karácsony, hogy így mondjam, nem csak második advent, hanem valami több. Jézus a jelenben is jelen van. Na most, hogyha tovább megyünk és tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy a megváltás útja folytatódik, és méghozzá úgy, hogy Jézus ma is velünk van. De Jézus, hogy van velünk, ez nem független se a kereszttől, sem a teremtéstől, sem a törvényadástól, sem a megváltástól, sem Jézus második eljövetelétől, mert ugye elmondtuk azt, hogy az ember élete az egy jelenben folytatódó valami, egyedül Jézus Krisztus az, aki jelen, múlt, jövő egyszerre. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk és tovább lépünk, akkor a következőt kell most elmondanunk. A múlt és a jövő meccéspontjában ott áll a kereszt, és ezért úgy van velünk Jézus Krisztus minden nap a világ végezeték, hogy egyrészt visszatekintünk a megváltóra, aki testet öltött és szolidaritást vállalt velünk, és ezt jelen időben mondjuk el, szolidaritást vállal ma velem, és testet ölt ma az én életemben, mert ha nem, akkor régen baj van, mert Jézus Krisztusnak újra és újra meg kell születni én bennem. Bódás Jánosnak van egy nagyon szép verse, hogy a mi szívünk a jászolbölcső, ahol meg kell születnie Jézusnak újra. És ez a kereszténység realitása. Én nem azért vagyok keresztény, mert így neveltek, nem azért vagyok keresztény, mert ilyen meg olyan tanokat elfogadok, vagy ilyen vagy olyan dogmatikai álláspontom van, vagy ilyen vagy olyan egyházszervezetbe tartozom, hanem én azért vagyok keresztény, mert Jézus megszületett az én szívemben. Nem csak Isten teremtménye vagyok, hanem ha Jézus megszületik a szívemben, akkor Jézus újjáteremtett teremtménye vagyok. És éppen ezért visszatekintek állandóan minden dolgomra, a dolgomban a megváltóra, és előre nézek állandóan arra Jézus Krisztusra, aki értem vissza fog jönni. Na de ez csak úgy igaz, hogyha kettő együtt van. Ha én csak Jézus visszajövetelére nézek, és nincs ott a kereszt valósága az én jelenemben, vagy hogyha Jézus Krisztus egyszer a történelem egy pontján nem halt volna meg, vagy hogyha Jézus Krisztus nem lett volna törvényadó, vagy hogyha Jézus Krisztus nem teremtette volna meg az embert, akkor az egész fikció, az egész csak egy elképzelés lenne, az egész csak egy szép mitopoézis lenne. És éppen ez, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, az apostoli hitvallásnak, ugye ezt mindenki tudja, krédónak, konfessziónak, apostoli hitvallásnak, hiszek egynek szoktuk mondani, ugye a harmadik századig visszamenő ősi apostoli hagyományokra épülő hitvallás ez egy döntő része. Ha Jézus nem jön vissza, akkor az egész kereszt fikció, mert kiesik a jelenemből a kereszt. És az semmit nem ér, hogyha csak a múltban van jelen Jézus Krisztus. 1980 húsvétján az Egyesült Államokban voltam, és ugye 42 éves fejjel tanultam angolul, és igyekeztem annyit angolul megtanulni, amit csak bírtam. Húsvéti szünet volt, ugye nem lehetett hazajönni, meg mit tudom, én ültem a kollégiumba, és kinyitottam a televíziót, és egy keresztény adás volt, ilyen jobb utak keresztény magazin műsor. Ez úgy volt, hogy ugye egy riporter rohangált körbe az utcán, meg különböző emberekhez kopogtatott be, az orruk alá dugta a mikrofont, és megkérdezte, hogy mit jelent önnek a húsvét. Ugye ez zseniális nagy kérdés, hogy mit jelent önnek a húsvét. Van, aki azt mondta, hogy nagy evést jelent a húsvét, van, aki azt mondta, hogy ezt jelenti a húsvét, ilyen néphagyományt jelent a húsvét. És én akkor kaptam fel a fejem, ugye a nyelvgyakorlásnak nagyon jó volt, mert különböző nyelvjárási dialektusokat lehetett tanulmányozni ezekben a válaszokban. Akkor kaptam fel a fejem, amikor egyszer csak meglátom, hogy a legnagyobb amerikai teológus, aki akkor ért, Altizernek hívták, nyilatkozik. És Altizer egy nagyon érdekeset mondott. Azt mondta, hogy sajnos egyre kevesebbet. Egyre kevesebbet jelent a húsvét. Szegény kis riporter, kislány, egy csinos kislány tartotta a mikrofont az orral, az majd elejtette a mikrofont, hogy egy világhíres teológus ezt mondja. És akkor Altizer elmondta, hogy ebben osztozom a keresztények véleményével. Mert mi Jézusra mindig visszaemlékezünk húsvétkor. Ahelyett, hogy a kereszt jelenében élnénk. És ez egy zseniálisan igaz mondat. Ezért lesz a kereszténység hova tovább ilyen hagyományőrző klub. Na most, hogyha tovább lépünk, akkor az a nagy kérdés jön, hogy hogyan találkozhatunk Jézussal. Mert ugye nyilvánvalóan, hogyha jelen időbe kell megélnem a keresztet, és a múlt és a jövő meccéspontjában van az életem, akkor ez a Jézussal való találkozás alapján lehet, hogyan találkozhatok. Az új szövetségi szombat tartalma a teremtésre való visszatekintésen túl egy új elemmel bővül. És ezért volt Jézus a szombatünneplés reformátora. Ez az új elem az, hogy benne előre tekintünk a visszatérő Jézusra. Jézus óta nem csak visszaemlékezünk a teremtésre, hanem mivel Jézus keresztje az újjáteremtésünk kezdete, És ezért az emberi létünknek a központja, és nagy szombattal kezdődik az új teremtésnek a korszaka, épp úgy, ahogyan a teremtés után az ember élete szombattal kezdődött, ezért az a fontos, hogy ez az előretekintés is benne legyen Jézus tanítása nyomán a mi szombatünneplésünkbe. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy Isten ma kétféleképpen akarja, hogy találkozzon reálisan az ember Jézussal. Az egyik az, hogy éljen egy reális kép arról, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön, és ezt teljesíteni is fogja. Az idők teljességében, amikor az ember ellehetetlenül, Jézus belép ismét a történelembe. De ennek a realitását csak egy biztosítja. Jézus minden héten elhív egy randevúra, hogy megerősítse ezt a hitemet. Jézussal találkozni nem csak a manapon kell, hanem Jézussal minden héten kell találkozni. Hogy ezt a TMK-t, ezt a tervszerű megelőző karbantartást önmagamon elvégezzem Istennel, emberrel, fele baráttal. Ezért a keresztény ember élet ennek a két találkozásnak a feszültsége. A kereszténység legnagyobb kérdése ma is ez, hogy hogyan találkozhatom Jézus Krisztussal. És az új szövetségben ez a két alapvető pillér van. A teremtés és az újjáteremtés szombatja, és az a reménység, hogy Jézus Krisztus velem van ma, ez a garanciája annak, hogy Jézus visszajön értem. És ez a garanciája annak, hogy Jézus Krisztus előttem itt járt, és elkészítette az én üdvösségemet. Ha most tovább megyünk, akkor ez nem egy valamiféle Szigeti által kitalált rém gondolat. Egy pápát és egy nagyon híres református lelkipásztort fogok most idézni. Erről a pápáról, harmadik Ince pápáról, aki 1198 és 1216 között élt, nem lehet azt mondani, hogy ez valami nagy hívőbarát pápa volt. Ő volt az, aki a valdenseket a legjobban írtotta. A harmadik Ince volt a legnagyobb uralkodó az egész középkorban, a legnagyobb uralkodó pápa. Mégis harmadik Ince egyik prédikációjában, nem ő találta ki, hanem egy óegyházi hagyományt közvetít, a következőt mondta. Jézus Krisztus megjelent a test felhőjében, a kegyelem harmatjában, a halál tusájában és az ítélet tüzében. Ez Jézus négy eljövetele. És ez a négy eljövetel összefügg egymással. Ez nem Ince pápa találta ki, hanem harmadik Ince pápa idején már réges-régen divatba volt az adventet ünnepelni. Mikor van az advent? Ugye tetszenek tudni, karácsony előtt. Hány hét az advent? Miért négy hét? Miért négy hét az advent? Azért, mert a négy vasárnap, az óegyházi hagyomány szerint erre a négy eljövetelre kellett emlékezni. Ugye, hogyha tetszenek emlékezni, most kezdenek újra divatba jönni ilyen régi-régi szokások, ilyen az adventi koszorú. Az adventi koszorún van négy gyertya, nem? Ez a négy vasárnap kell meggyújtani a négy gyertyát. Szabályos adventi koszorút nem nagyon láttam, csak Németországban utoljára. Tudnék, az négy színű a négy gyertya. Az első megjelent a test felhőjében, ez egy fehér gyertya. Aztán a kegyelem harmatjában, ez egy piros gyertya. A halál tusájában, ez egy lila gyertya. És az ítélet tüzében, ez egy vörös gyertya. Ez a négy színe a gyertyának. De nézzük egy kicsit közelebbről, hogy Bot Péter, aki a 18. századnak egyik jeles református prédikátora volt Erdélyben, Magyar Igrenen, most Magyar Igrenen egy szál magyar sincsen, Igreninek hívják most, és jártam a faluba tavaly, egy szál magyarul tudó sincsen a faluba. Ott volt a református lelkipásztor, aki a Szent Hertokrátész című művében, amit 1757-ben írt, következőt írja. Mert Krisztusnak 4 adventusa eljövetele vagyok. Midőn testben megjelent, midőn a szívbe bészál, és az embert megérinti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljön az utolsó ítélet. Most ez a 4 adventus, vagy 4 jövetel csak együtt igaz. Csak együtt igaz. Ha Jézus először nem jött volna el, ha Jézus nem öltött volna testet, nem vállalt volna velem és veled szolidaritást, nem lett volna emberré, akkor az egész megváltás csak illúzió lenne. De mivel ez a Jézus Krisztus eljött, ez a Jézus Krisztus ismét el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat, valljuk közösen. Igen ám, de ez a 2 eljövetel a másik 2 nélkül, ami bennem játszódik, számomra nem érvényes. Én nem maradhatok ki ebből a folyamatból. Éppen ezért Jézus Krisztus bekopogtat mindnyájunk szíve ajtaján, nem? És Jézus második eljövetelének nem az az érdekessége, hogy a történelemben még mennyi van hátra, hogy lehet ezt kiszámolni, sehogy, elmondom sehogy, hitelesen sehogy. Nem az a lényeg, hogy mennyire érünk még rá, hanem Jézus Krisztus valóságának a legfontosabb kérdése az én számomra az, hogy ma, amikor bekopogtat a szívem ajtaján, akkor én mit mondok? Hogy bejön-e hozzám? Belép-e az életembe? Éppen ezért Jézus Krisztusnak az eljövetele az nem csak történelmi valóság, történelmi úgy, hogy eljött egyszer a történelem egy pontján, és vissza fog jönni egyszer a történelem végpontján. Jézus Krisztus eljöveteléről, ha csak történelmileg beszélek, akkor nem beszélek az egész Jézus eseményről, Jézus legfontosabb dolgáról nem beszélek, mert mit ér nekem, hogyha eljött egyszer Jézus, és nekem ez semmi közöm? Már nagyon sok ilyen keresztény ember van. Történelmi tény, hogy Jézus eljött egyszer, az, hogy el fog jönni másodszor, azt nem hiszi nagyon sok ember, és semmi köze nincs személyesen Jézushoz. Érez valamit, hogy valaki hisz mondjuk abban, hogy tényleg valamikor egyszer Palesztinában megszületett Jézus? Semmi. Mert Jézusnak nem csak történelmi eljövetele fontos, hanem az egzisztenciális eljövetele. Az én életemben, hogy bekopogtat a szívem ajtaján. És ha bekopogtatott a szívem ajtaján, és ezért jön a 4., el akar kísérni halálom órájáig. Ő az, aki utoljára az én porom felett megáll. Mert ezt úgy mondja a Biblia, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk Istenben. Ugye így mondja Pál az Európágoszi beszédben. És ez így van Jézussal is. És én hiszem azt, hogy nekem azért nem kell félnem a haláltól. Bármint öreg ember, közel van a halál, nem akarok hónap meghalni, persze ne ezt tessék venni, csak hát 70 éves korában az ember az tudja, hogy már nincs annyi ideje, mint amennyit eddig élt, tehát nyilvánvalóan, nem? Na de egy keresztény ember azért nincs pánikba, mert én le fogom tenni az én életemet Jézus Krisztus kezébe, nem? Nagyanyám így halt meg, édesanyám így halt meg, édesapám így halt meg, tudom, ott voltam. Itt csinálták. És ez egy jó dolog. Mert Jézus elkísérte őket, és Jézus kezével leteszem az én életem. Ezért mondja Pál apostol a római levélben, a 8. fejezet 38. versében, hogy kicsoda szakaszhat el Krisztus szerelmétől, és felsorolja a halál se. Ezért nem, mert Jézus Krisztus eljött értem, Jézus Krisztus bekopogtatott, beengedtem a szívemben, utoljára leteszem az én életemet az ő kezébe, és ő vissza fog jönni. Ez a 4 adventus. Ez csak együtt ér. Ha valaki ebből csak 1-et, vagy 2-t hirdet, vagy 3-at hirdet, nem tud reménységet hirdetni. Na de menjünk tovább. Mind a 4 advent az Istennel, Jézussal való közösségre épül. Jézus nem a világ végét hozta el, hanem elsősorban azokért jön vissza, akik itt a Földön vele jártak. És éppen ezért ez a nap nem mindennek a vége, hanem mindennek a beteljesedése. Én nagyon nem szeretem, amikor világ végéről beszélünk. Én nem a világ végét várom. Én Jézus visszajövetelét várom. Annál is inkább, mert ez a világ vége, ha már az előbb a fordításokról volt szó, itt megint érdemes megnézni az eredeti szót. Az eredeti szó a görögben az, hogy telosz. És hogyha tetszettek látni már maratoni versenyt, mondjuk amit Athénben futnak, van mindig minden évben egy nagy maratoni verseny Athénben, akkor a célszalagra az van kiírva görögül, ezt el lehet olvasni egy kicsit a görög betűket, csak kell csak ismerni, hogy telosz. Ugyanez van a végre. Most a telosz az nem vég, és zuhanunk a semmibe. Nem olyan dansz makábra, hogy a középkorban a 15. században elgondolták, a haláltánc, hogy beletáncolunk a semmibe, hanem célba érkezés. Ha én Jézussal járok, ha Jézus megszületett értem, megszületett az én szívemben, ha én életem végén az ő kezébe teszem az életem, akkor az ő második eljövetel az nem mindennek a vége, hanem a célba érkezés. Mindennek a beteljesedése lesz. Na most ezt viszont begyakorolni minden szombaton szükségeltetik. Az új szövetségi szombatünneplésnek ez a lényege. Ezt megint nem én mondom, megint egyetlen egy világhíres teológust idézek, ez Dietrich Bonhoeffer. Nagy evangélikus teológus volt, aki azt mondja, hogy minden imádkozáskor, minden reggel a szombatra készülök, és minden imádkozáskor, amikor az ételért hálát adok, akkor a szombatra nézek előre, mert a szombat az előrenézés a mennyre. És így megyünk előre. Ez a belső időrendje a mi hitünknek. Most, hogyha tovább megyünk, akkor azt kell látni, hogy igen ám, de közben Jézus Krisztus személyesen közben jár érte. Mert ugye Pál azt tanítja, Korintusi 2. levél 5. fejezet 10. verse van itt, mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Most ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt mindig fenyegetésként szoktuk átélni. De ez nem fenyegetés. Mondok egy különös mondatot. A kereszténységnek ma egyetlen reménysége van. Ez a reménység az, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat. Azért van ez így, mert ha tessék körülnézni a világban az élet dolgai között, egyre inkább csapda helyzetbe kerültünk. Van egy ilyen mondás, sokszor szoktam idézni, elnézést kérek, akik már hallották tőlem, hogy mi különbség az egér és az ember között. Az, hogy az egér, az soha nem törte a fejét a tökéletes egérfogón, mi meg kitaláltuk magunknak. Nem? Tessék megnézni a környezeti problémákat, társadalmi problémákat, terrorizmust, tessék sorba sorolni azokat a fájó sebeket, amik ott vannak az életünkben. És most, ha Jézus jön ítélni eleveneket és holtakat, akkor én hogyan állhatok előtte? Jézus Krisztus nem csak megváltó, hanem az Ószövetségre megint visszanézünk, ugye mindig vissza kell nézni, hogy a jelenünket megértsük, ezt már mondtuk többször, a múlt van az előttünk, akkor azt kell mondani, hogyha a következőt nézzük, hogy Jézus Krisztusban többféle ószövetségi jelkép teljesedett be. Különösen a zsidókhoz írt levél gazdag ebben. Ő, mint mesiás eljött, ő volt a pap is, és ő volt a főpap is. Ő volt a bárány is, de ő volt a templom is. A mesiási jelképek az ószövetségi istentiszteletben valamit begyakoroltattak az emberrel. És ez a begyakorolt valami, az a következő volt. Én önmagam a mocsárból, a hajamnál fogva nem tudom kiemelni, nem? Ez egy lehetetlenség. Kell egy földön kívüli biztos pont, ez Jézus Krisztus keresztje. Na de ezért egy bárány meghalt, mindig én helyettem. nem én hoztam az áldozatot az oltárra, hanem az áldozat az én helyettem odaadta az életét az oltáron. És minden bárány áldozat Jézusra mutatott előre. Ezért Keresztelő János azt mondja, ímé az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. De ő a pap is, aki ezt az áldozatot elvégezte. Na de a papok bemutatták az áldozatot, a papok segítségével ugye mindenki elvágta annak a báránynak a torkát, aki az ő érte hullatta a vérét. De szükség volt egy nagy engesztelési napra. Ezt csak a főpap végezhette, de Jézus a főpap. De hogyan lehet ez? Ha tovább megyünk, akkor ugye a probléma az volt az Ótestamentumon felnőtt emberek életében, hogy Jézus az Dávid családjából származott. Pap csak Áron családjából származó lévita lehetett, és nem pedig Júda törzséből származó oroszlán, ahogy mondja a jelenések könyve Jézusról. De van egy történet, amit a zsidókhoz írt levél, de már a 110. Zsoltár is előrevetít, és ez Melkisédekről szól. Melkisédek Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki elője, ő a felséges Isten Héberül Élel Jonnak a papja volt, és ő nem volt, ugye Ábrahám idejében még nem lehetett lévi törzse. Tehát van egy titokzatos közben járó, amiről a 110. Zsoltár azt mondja, hogy megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján, és ez egy mesiás Zsoltár, a mesiásról mondja ezt. Tehát a mesiást már úgy várták Jézus idejében, mint egy Melkisédek rendje szerinti papot. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk tovább, hogy Krisztus a főpap, aki a közbenjáró Isten népért és híd Isten és az ember között. És ugyanebből a 110. Zsoltárból az első vers azt mondja, hogy így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, még ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. És ezért mondjuk mi azt, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten jobbján ül. Ő a közbenjáró. Mit jelent ez, hogy közbenjáró? Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus személyesen képvisel engem az Istennél. És a kereszténységnek ez egy alapvető hite. Én nem általában üdvözülök, én nem úgy üdvözülök, hogy betartom, megtartom, mert ha én ezt csinálom, akkor nem üdvözülök, ha meg azt csinálom, akkor üdvözülök. Mert igaz az az énekünk, hogy bűnös ember nem tehet törvényednek eleget. Az én üdvösségemnek az az alapja, hogy van valaki, aki közösséget vállal vele. De a nagy kérdés az, hogy én ezt a közösséget vállalom-e? Mert Jézus csak úgy tud közbenjárni, egyedül biztos közbenjáróként, aki önmagát adta értem, aki az Atya jobbján ül, az, aki odáll elém, mint védőügyvéd, mint szószólóm, mint védőügyvédem, ha én vállalom őt. Na most, ha én ezt a vállalást elmulasztom, és én nem vállalom Jézus Krisztust, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a közösség megtörik. És a közösség megtörésének mindig óriási nagy következménye van, mert egy ember önmagában nem ember. Ha most tovább megyünk, akkor egy kicsikét nézzük ezt a közbenjárói szolgálatot a Földön. A pap szerepe mi volt az égő áldozati oltárnál? Hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezet első verse. Ez azt jelenti, hogy Isten nem én tőlem várja az ajándékot. Nagyon érdekes az ószövetségi áldozati rend, ami eltért a környező országok más vallástörténeti helyzetben megfogalmazott áldozati kultuszánál. Az ószövetségben én vittem a bárányt, mégse én adtam az áldozatot. A bárány áldozta oda magát, én értem. Én vattam a kedvezményezet, nem? Mert a bárány odaadta az életét, én értem. Ez ennek az egész rendszernek a lényege, de ehhez Nekem vállalnom kellett a közösséget ezzel a bárányjal, a magaméból kellett vinni. Nekem kellett a báránynak a vérét ontani. Ez volt a lényege az egész áldozatnak. Ha most tovább megyünk, akkor az ókori ember nem azt tartotta az áldozat lényegének, hogy valamit ad az Istennek, hanem azt, hogy Isten helyreállítja az emberrel ismét a békét, valamint az új, baráti, békés viszony. Az égő áldozat nem a bűnért való ár, hanem a bűntől való szabadulás jelképe. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Sokszor ezt a megváltásnak a lényegét ezért nem értjük. Jézusnak nem az a szerepe, hogy én most ugye kiszámoljam, hogy ennyire elég még Jézus vére. Jézus vére minden ember számára elegendő. De vajon Jézussal való közösségem lehetővé teszi Jézusnak azt, hogy értem is közben járjon? És megint visszatérek a négy eljövetelhez. Jézus eljött. Odaadta az életét. Meghalt a kereszten. Jézus el fog jönni, ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem. Ítélni eleveneket és holtakat. Világnak ez az egyetlen esélye. De Jézus bejött az én életembe, beengedtem a szívem ajtaján, és kész vagyok az életemet letenni az ő kezébe? Utoljára ő álljon meg a porom felett? Nem a történelmi Jézus a kérdőjel, hanem Jézus egzisztenciális jelenléte a kérdőjel. Ha most tovább megyünk, földi szolgálata során pap és áldozati bárány is volt egyszerre. Nem önmagáért, hanem én értem. Vajon ma ő az én bűnömért a pap, meg az áldozati bárány? Mert a bűn az nem egy elkövetett cselekedet. Mindig mondom, hogy a bűn az egy félreértett szó. Azt hiszem, hogy azt hiszik az emberek, hogy a bűn az az, hogy én, mit tudom én, mi a gyilkosság. Az, hogy én a, mit tudom, az ellenségemet meglesem, jó sötét sarkon, puf, leütöm. Ez a puf, leütöm a gyilkosság. A Biblia nem így gondolkodik. A hegyi beszédnek nem ez a logikája. A gyilkosság az egy lépés előtte van. Gyilkosság ott kezdődik, amikor itt belül megfogalmazódik a gyilkos indulat. És Jézus, mint áldozati bárány, nem a kezemet akarja lefogni, hanem a szívemet akarja megváltoztatni. A bűnnek nem az a megoldása, hogy megbüntetem. A bűnnek az a megoldása, hogyha én belülről leszek szabad. De ez csak úgy megy, ha kinyitom az ajtót, és kezébe teszem az életem. A megváltásnak nem az a nagy kérdőjele, hogy Jézus vére az most tényleg elég-e minden bűnre. Nem Istent kellett kiengesztelni, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, Isten adta. A nagy kérdés az bennem van. Én beengedem-e őt? Ha most tovább megyünk, Krisztus közbenjárói szolgálata a mennyben is folyik. Krisztus a mennyei főpap, aki Isten trónján ül, közben jár érettünk, és a zsidókhoz itt levél úgy fogalmaz, hogy üdvözíteni tudja örökre azokat, és most figyeljünk, aki általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. De ezt, hogy általa járuljunk az Istenhez, ahhoz, aki mindenkor él, és ahhoz, aki kész esedezni értünk, ez az kell, hogy Jézusnak ne csak az első, meg a második eljöveteléről tudjunk, hanem a szívünkbe is belépjen ez a Jézus. És most menjünk tovább. Krisztus közbenjárói szolgálata biztosítja azt, hogy semmiféle bűn ne válasszon el bennünket az Istennel való közösség örömétől. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. És ebben a nagyon lényeges mondatban a hangsúlyt én erre tenném, hogy örömétől. Egy ember, akkor ember igazán, és itt kezdtem, hogyha ez az adaptálódási folyamat a világba, beépülés a világba, ez gond nélkül megy. Az öröm, az nem más, mint hazatalálok. Helyemre kerülök. És Jézus ezt akarja. Hogy a bűn ne válasszon el bennünket az Istennel való közösségtől, de lehetne folytatni a másik emberrel való közösséget, itt is lehetne mondani, vagy a teremtett világgal való közösségtől. Na most, ha most tovább lépünk, a közbenjárói szolgálat átélése öntudatosulás nélkül üres munkaszüneti nap lesz a szombat. Hiszen Jézus Krisztus jelenléte hiányzik belőle. Tudnilik. A szombat az nem csak egyszerűen egy ünnepnap. Ha most idevetítjük a szombatnak azt a lelki tartalmát, amit eddig tanultunk, akkor a szombatban nem arra van csak szükségünk, az is ránk fér persze, hogy letegyünk, elengedjünk mindent. De ez csak a fele a szombatnak, vagy a negyede. Nekem arra van szükségem, hogy én átéljem azt, hogy ez az Isten fia, aki értem adta az életét. Ez közben jár értem. Az ő közbenjárói szolgálatának az átélése nélkül, és ennek az öntudatosulása nélkül, és ez nem véletlenül választottam ezt a szót, hogy öntudatosulása. Nem elég ezt csak tudatosítani, hogy persze van ilyen ott valahol fenn a mennybe, hanem ez bennem is van. Engem is összeköt szombatról szombatra Jézus Krisztus önmagával. Csak egy üres munkaszüneti nap a szombat. Hiszen Jézus Krisztus jelenléte hiányzik belőle. Ha szombat csak munkaszüneti nap lenne, akkor tudják, már említettem ezt, akkor szombat ünnepléshez egy fotel kell, meg 2 méter ruhaszárító kötél. Bele kell kötözni valakit, az biztos nem csinál semmit, de hogy nem ünnepel szombatot, az is volt biztos, mert Jézussal nem találkozik, nem? Ezt kell látni. Szombat ünneplésnek mindig a formákkal van baja. Ez nem formális kérdés, ez tartalmi kérdés. Vajon közben jár ma értem Jézus? Ott vagyok vele. És ezért, és ez az utolsó, adjon a szombat figyelmeztetés a teremtés realitására, és ez nagyon fontos, ugyanúgy ennek a jézusi módon való megünneplése az újjáteremtett ember Istennel való kapcsolat rendezésének az ünnepe. Tehát ez azt jelenti, hogy én nem csak visszanézek, hogy egyszer régen ott állt Isten az én életem elején, nem csak előre nézek, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, hanem megállok a jelenben, és ha én jézusi módon ünneplem, az újjáteremtés ünnepeként, és megint oda térek vissza, onnan elindultunk. Az újjáteremtés az nagy szombaton indul. Ha visszatérek ehhez a szombathoz, hogy Jézus legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, lehetővé tette a megváltásomat, kapcsolatomat elrendezte az Istennel, akkor ér a szombat a célba. Ezért ne felejtkezünk el. Ha azt akarom, hogy Jézus közbenjárón legyen, Jézusnak ezt a 4 eljövetelét, hogy Bot Péter mondta, amikor eljön a test felhőjében, amikor ugye békopogtat az én szívem ajtaján, amikor utoljára porom fölött megáll, és amikor eljön dicsőségben ítélni eleveneket és holtakat, ha ezt együtt hiszem, akkor éri el a szombat a célját. És én mindig azt szoktam mondani, tessék kipróbálni. És egyszer megérezték az ízét, akkor már rájönnek arra, hogy miért jó ez így. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg ezeket az igéket a mi szívünkben.
0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30. és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál, Athénban én is bejártam Róma nagyon sok templomát. Meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Janus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Janus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéihez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elvarad. az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontak ödnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Amíg akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülni. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a farnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását, ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Én mi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társasba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre, Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, és azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás Azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretett tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkodásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helene azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. S ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kíván. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckéztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ügye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni, és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törveli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötérről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. el tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsát. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állam is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost, akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondd akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel, ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
2: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat, szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivejieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fákjákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengeri gereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szöllőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfeledkezik.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Ez a Hit Történetek Fiataloktól sorozat negyedik része, ahol ismét személyes történeteken, tapasztalatokon és őszinte beszélgetéseken keresztül próbáljuk megérteni, mit jelent ma fiatalon hinni, helytállni, önmagunknak maradni és Istennel járni egy gyorsan változó világban. Mai beszélgetésünkben szó lesz a gyermekkor és a felnőtté válás kapcsolatáról, a hitről, az önazonosságról, példaképekről, közösségről, de magányról is, és arról, hogyan lehet a hétköznapokban hitelesen élni úgy, hogy miközben megőrizzük emberségünket és értékeinket is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet a mai beszélgetésben, Magó Zsolt lelkipásztort, Tóbiás Renátát és Horváth Róbertet. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Mi is örülünk a meghívásnak, és sok szeretettel köszöntjük a nézőinket.
0: Amint mondtam már, ez a negyedik kerekasztal, amit fiatalokkal és lelkipásztorokkal együtt végzek, és meg szeretnénk titeket is jobban ismerni, közelebbről ismerni, úgyhogy megkérlek, hogy a következőben röviden egy néhány mondat erejéig mutatkozzatok be nekem és a nézőknek.
1: Én erdélyi származású vagyok, jelenleg topográfus mérnökként dolgozom. Szabadidőmben szeretek kirándulni, motorozni, újabban biciklizni, és időt tölteni a barátokkal.
2: Hát én is erdélyi vagyok. Zeneiskolában tanulok jelen pillanatban, valószínűleg ezzel is szeretném folytatni a jövőben. Hát új hobbi most a futás lett, nemrég egy félmaratont is lefutottam, és ezen kívül meg nagyon szeretek olvasni és új dolgokat felfedezni.
3: Én szatmári születésű vagyok, szatmári srác. Lelkészként szolgálok most már 25 éve, úgyhogy ilyen szempontból fiatalnak érzem magamat itt a fiatalok mellett, és Széken és a széki körzetben szolgálok jelenleg, és számomra is a futás egy kikapcsolódása mindennapokban.
0: Nagyon örülök, hogy bátran vállaltátok azt, hogy ma a mai adás keretén belül a hitetekről beszélgessétek el velem, és megosztatok személyes tapasztalatokat velem és a nézőkkel is. És a következőben már rátérünk erre a beszélgetésre, de lassan-lassan még megismerünk titeket, hiszen van egy ilyen pattogatott kukoricaszerű kérdéssorozatom, amelyben két opció közül választok egyet, ami rátok a legjobban illik. És akkor ilyen kérdéspárok lesznek, mint például csend vagy beszélgetés. Robert, te melyiket választod a kettő közül?
1: Szerintem a beszélgetés jellemzőbb.
2: Beszélgetés.
3: Csend.
0: Pontosság vagy kreativitás?
1: Kreativitás.
2: Kreativitás.
3: Pontosság.
0: Bátorság vagy kitartás?
1: Bátorság.
2: Bátorság.
3: Kitartás.
0: Vezetni vagy követni?
1: Követni.
2: Vezetni.
1: Követni.
0: Na, itt már kezdődnek a különböző válaszok felbomlani. Szolgálni vagy szervezni?
1: Szolgálni.
2: Szervezni.
3: Szolgálni.
0: Reggel vagy este érzed közelebb Istent?
1: Reggel.
2: Reggel.
3: Is.
0: Meghallgatni vagy tanácsot adni?
1: Meghallgatni.
2: Tanácsot adni.
1: Meghallgatni.
0: Rend vagy káosz?
1: Rend.
2: Káosz.
1: Rend.
0: Ezt a kérdést sok szempontból lehet elemezni. Talán majd egy másik beszélgetésben megértjük, hogy mire értettétek pontosabban ti, de addig a következő kérdés, inkább álmodozó vagy realista?
1: Realista.
2: Mindkettő.
3: Mindkettő.
0: És az utolsó, hinni nehezebb, vagy kitartani?
1: Kitartani.
2: Kitartani.
3: hinni.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok a személyiségeteknek egy-egy parányi részét. A következőben meg akarunk ismerni titeket egy kicsit közelebbről, a családotokat, arról, hogy hogyan nevelkedtetek. Hogyha kellene beszéljetek arról, hogy milyen közegben nőttetek fel, ha jelen volt ebben a hit, és hogy Istennek milyen szerepe volt az életetekben, vagy hogy képzeltétek el Istent, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre?
2: Hát én, hát a mi családunk az ilyen nagyon közel állt a hithez, a szolgálathoz, inkább a szolgálathoz, a szolgálatban kivették a részüket. Édesanyám kisöskervezető még mindig, ugyanakkor a zenekarban, kórusokban való szolgálat is kicsi korom óta részese az életemnek, és talán ez az a dolog, amit tényleg egyházban tartott a mai napig.
0: Tehát te kis kortól megismerted Istent. Milyen istenképed volt, ahogyan élted a gyermekkorodat? Mint egy szerető Isten, úgy fogtad fel Istent, mint egy szigorú Isten. Volt-e valamilyen képed róla?
2: Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó istenképet sikerült velém nevelni, ha fogalmazhatok így. A legközelebb talán azt éreztem, hogy... hogy tényleg ott van, és válaszolt az apró kis gyerekes imáimra is, és már abban láttam a közösségét. Viszont a személyes kapcsolatom az sokkal később alakult ki. Uh-huh. Tehát, hogy tudtam, hogy egy jó Isten csodálatos, viszont nem közelítettem én hozzá úgy, ahogy kellett volna.
0: Robert, neked milyen istenképed volt gyerekkorban, és mennyire befolyásolt ezt az istenképet azzal, hogyan a szüleid neveltek téged a hitben?
1: Hát nekem is megvolt, mondhatom úgy, hogy viszonylag kicsi kortól egy eléggé, úgymond, egészséges képem a Jóistenről. Már a szombatiskolában egyértelműen találkoztam vele, és felfogtam azt, hogy szerető Isten az, aki a javunkat szeretne, és ahogy növekedtem, és ahogy teltek az évek, igazából sikerült megtapasztalni azt, hogy igenis Isten gondoskodik rólam, még ha nem is kaptam mindig választ az imáimra, meg a kéréseimre. Voltak bizonyos szakaszok az életemben, amikor úgymond fény lett, és akkor megértettem, hogy Isten miért azokon az utakon vezetett, amelyeken vezetett.
0: Hogyha vissza kell térni a gyerekkorodba, emlékezeteid szerint milyen gyermek voltál? Inkább csendes, vagy nyitott? Könnyen barátkoztál, volt benned valamilyen megfelelési vágy a barátságok kapcsán. Milyen gyermekre emlékszel te vissza, aki a kicsi Robert volt?
1: Hát semmiképpen nem volt egy csendes. Nagyon szerettem barátkozni, könnyen alakítottam ki barátságokat, és szerettem ezeket ápolni. Mondhatnám azt is, hogy... Talán ez, hogy könnyen sikerült alakítani ki barátságokat, segített abban is, hogy megosszam a hitemet másokkal.
0: Van egy kedvenc emléked a gyermekkorodból?
1: Nem hiszem, hogy most tudnék egyre pontosítani. Sok van.
0: Renáta, te milyen voltál gyerekként? Hogy mire emlékszel vissza, vagy mire emlékeznek a szüleid vissza, amit gyakran mondogatnak neked?
2: Hát, bennem nagyon ott volt ez a megfelelési kényszer, mindenkinek, mindenhol, minden helyzetben meg akartam felelni. Azt mondják, hogy nagyon barátságos voltam, és nagyon szerettem, de könnyen barátkoztam. Éreztem, így éreztem, mai napig úgy érzem, hogy nagyon nehezen ismerkedek új emberekkel, és nagyon nehezen kezdek én el egy beszélgetést. Viszont tényleg nagyon sok barátom volt, és nagyon sok táborokból is persze alapvetően ismerkedtünk, és hát életről szóló barátságokat kötöttünk.
0: Ez a kérdés előszobája a mai beszélgetésünknek, mert érdekel az, fel szeretnénk fedezni azt, hogy egy ember hogyan fejlődik, a jellemvonásai, a személyisége hogyan fejlődik ki, és milyen befolyása van ezekre a hitnek. És ezért tettem fel ezt a kérdést nektek. Ugyebár a hitről beszélünk ezekben a kerekasztalokban, de személyes történeteken keresztül, a ti szemeiteken keresztül, és így megismerünk titeket is, és megismerjük azt is, hogy milyen hozzáállások vannak, fiatal hozzáállások a hithez. Hogyha el kellene gondolkozzál azon, Renáta, hogy miben változtál a legtöbbet az elmúlt években, akkor miben érzed a legjobban, hogy érettebbé váltál? Milyen területeken?
2: Hát én nagyon szeretek mindent hát kezem alatt tudni. Nem szeretem az újdonságokat, a nagy változásokat, amikben nincs beleszólásom. És ezen még mindig dolgozik velem Isten igazából. Én nem szeretnék dolgozni feltétlenül rajta, de látom azt, hogy tényleg megéri a jó irányba változni ezzel kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal, sokkal könnyebben elfogadom azt az utat, amit ő talált ki nekem, és könnyebben mondom azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, mint például 2-3 évvel ezelőtt.
0: Tehát fontosnak látod azt, hogy az ember nyitott legyen a változásokra, a jó irányba, és ezen a hit sokat tud változtatni, sokat tud az emberen formálni, hogy megtegye az első lépést ebbe az irányba. Robert, te miben változtál a legtöbbet az elmúlt években? Milyen területeken érzed leginkább azt, hogy érettebbé váltál?
1: Ha lehetséges, akkor válaszolnak először a második kérdésre. Úgy érzem, illetve úgy tapasztalom, hogy ahogy az évek teltek, kezdem jobban megismerni az embereket. Valahogy ez sikerült kifejlődni bennem, hogy próbálom őket jobban megérteni, nem csak a saját szemszögömből belelátni az életükbe, hanem az ők szempontjukból is.
0: És örülsz ennek, hogy ez kialakult az életedben? Miért érzed fontosnak, hogy ebben növekedtél?
1: Szerintem egy jó dolog volt, hogy ebben sikerült növekedni, mert alapvetően jobban meg tudom ismerni, jobban meg tudom közelíteni az embereket. Már a kívülről le tudom olvasni.
0: Uh-huh. A hit az formált az életedben valamilyen irányba, a jelen tulajdonságaidat elemezve?
1: Igen, ha lehet röviden válaszolni, akkor igen.
0: Milyen gyermeki tulajdonságokat szoktunk elveszíteni gyakran felnőttként, amit ha megtartanánk, az igazából az előnyünkre lenne?
3: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogyha szülőként, vagy pedig felnőtt emberekként figyeljük a fiatalokat, a gyermekeket különösen, hogy a kérdésed szól, akkor lehet, hogy ezeket a gyerekkori tulajdonságokat negatív tulajdonságként éljük meg. De hogyha megpróbáljuk úgy általánosan átlátni ezeket, akkor rádöbbenünk arra, hogy ezeknek milyen jelentősége van gyermekkorban is, és milyen fontos lenne, hogy ezeket megőrizzük. Talán az első helyre a bizalmat helyezném, hogy egy gyermek az feltétlenül bízik a szüleiben. Még akkor is, hogyha lehet, hogy serdülőkorban lázad, vagy keresi a saját helyét, de ott a lelke mélyén ott van egy teljes bizalom a szüleiben. És nem azért, mert tökéletesek a szülők, hanem egyszerűen azért, mert ez a gyermeki lélek így működik. Mi felnőttként olyan könnyen gyanakvóvá válunk, elveszítjük ezt a bizalmat. Már nem bízunk senkiben, mindenkinek bizonyítania kell, mindenkit megkérdőjelezünk, és emiatt mi nagyon sokat szenvedünk felnőttekként. Aztán ott van az őszinteség. Az őszintesség is egy olyan tulajdonság, ami lehet, hogy felnőtt emberként zavar a gyermekekben. Na, most megmondta, hogy nézek ki, vagy nem tetszett, amit mondtam. De végül is ez megint egy olyan tulajdonság, amit abban a pillanatban, amikor elveszítettünk, onnantól kezdve már csak sodort bennünket az áradat. És hosszú-hosszú energiát, vagy hosszú utat kell bejárjunk, és nagyon nagy energiát kell befektessünk ahhoz, hogy visszaszerezzük az igazi őszinteséget. Aztán ott van a taníthatóság. Lehet, hogy megint szülőként úgy látjuk, hogy a gyerek nem akar tanulni, de egyszerűen szívja magába a tudást, amit mi felnőttként gyakran elveszítünk. Nagyon kevés az a felnőtt ember, aki tényleg időt és energiát fektet abba, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzen. Tehát sokkal általánosabb az a magatartás, hogy én tudom, nekem nem kell, te magyarázzad. És egyszerűen visszautasítunk minden lehetőséget, ami hozzájárulhatna a mi fejlődésünkhöz. Aztán ott van a megbocsátás, ami megint nagyon ismert a gyerekeknél. Lehet, hogy könnyen összetűznek, akár verekednek is a fiúk, de nagyon sok történet szól arról, hogy miközben a szülők átveszik a vitának a folytatását, a gyerekek már megbeszélik, hogy egy óra múlva találkozunk, focizunk. Tehát náluk sokkal könnyebben megy ez a lépjünk tovább, és elfelejtjük, nem emlékezünk rá. És ez megint felnőttekként egy olyan terhet nyom a vállunkra, hogy nem tudjuk letenni, nem tudunk megbocsátani, nem tudunk tovább menni, ami tényleg nehézé teszi a felnőtt kort.
0: Hogyha a négy jellemtulajdonság közül el szeretnétek valamelyiket újra sajátítani, akkor a négy közül melyiket szeretnétek újból felvenni magatokra, és magabiztosan hasznosítani az életetekben? Elismétlem őket, amiket Zsolt mondott, tehát a bizalom, őszintesség, taníthatóság, megbocsátás.
1: Csak egyiket szabad?
0: Lehet többet is.
1: Hát a bizalom az egy olyan dolog, amit ahogy telnek az évek, az ember rájön, hogy ha adja valakinek, majd el is tudja veszíteni.
0: Uh-huh. Ez lenne csak az egyik, vagy még szeretnél egy másikról is megosztani gondolatokat?
1: Szerintem ez a legfontosabb.
0: Ez a legfontosabb. Renáta?
2: Nekem kettő lenne. Jó, hogy megkérdezted. Az egyik az a taníthatóság. Nagyon-nagyon sok mindenről rámondom azt, hogy persze-persze tudom, miközben amúgy nem tudom, de fájna az egómnak beismerni azt, hogy oké, mondjad, szeretnék többet megtudni erről a dologról. És a másik pedig ez az őszinteség. Az is, jó, mondjuk kiskoromban sem mertem teljesen őszinte lenni mindenkivel. Nagyon félek még mindig attól, hogy megbántom az másik embernek az érzelmeit, esetleg elindítok benne egy olyan dolgot, ami még nem volt ott neki, és ezzel még többet ártok neki, mint amennyit segítene neki az, hogyha én most őszinte leszek vele. És tehát ez a két dolog, ami jó lenne, ha visszakerülne az életembe.
0: Meglep, hogy az őszinteséget is belefoglaltad, mert a mi generációnkra nagyon az val, hogy mi őszinték vagyunk, mi szeretjük elmondani nézőpontunkat, feketén-fehéren úgy, ahogy van, ha fáj, ha nem. Mi szeretjük a hitelességet, az őszinteséget, és ez egy fontos tulajdonság, de hogyha a hitelességről kellene beszélni egy nagyobb szinten, akkor mit jelent számodra hiteles embernek lenni, és tanított-e valamit a fő foglalkozásod, a zene, arról, hogy hogyan tudsz hiteles ember lenni?
2: Tanított, még mindig nagyon sokat tanít. A zenében van egy ilyen, hogy vannak a korszakok, és mindegyik korszaknak teljesen más felfogásai voltak, és teljesen másképp kell értelmezni a hangokat, az előkéket, díszítéseket, és hát még 9-ben nagyon zavartak, hogy én ezt elképzeltem egy adott módon, és akkor jött a tanárnőm, hogy nem, ez nem jó, ez nem így van, és több ilyen beszélgetéseink is voltak az osztálytársakkal, hogy hát de miért, mert nekünk ez a hiteles, nekünk ez az, ami jó. De viszont most visszanézve, vagy egy olyan művet hallgatva egy olyan szemétől, aki nem érti még ennek a fontosságát, minket is zavar már, és ugyanakkor, de hogy ez megjelenik szerintem a hitben is valamilyen szinten, mert a Bibliában le van írva az, hogy hogy kell helyesen élni, és például, ha a hitnek az elején vagy, akkor simán lehet, hogy fullasztónak érzed ezt az egészet, és nem tudod elképzelni, hogy de uram, miért pont így, vagy miért pont ezt. Viszont ha visszanézel pár évre rá, akkor meg nagyon jól látszik teljesen tisztán az, hogy tényleg ezt így kellett, és ez volt a helyes út.
0: Egy olyan világban élünk, ahol a zene tud nagyon felszínes is lenni, és ebben a korban, amikor ezt látjuk a televízióban, a rádióban halljuk, tanít valami egyebet is számodra a zene? Vagy melyik az a zene, ami a legjobban közvetíti számodra a hitelességet, az őszinteséget, a tisztaságot?
2: Hát most igazából két fajta, valamilyen szinten két fajta zene van. Az egyik az a barokk korból inkább Bachnak a művei. Tényleg lehet benne látni Istennek a nagyságát és a tökéletességét. A másik meg a kórusos művek, amiket nagyon sok ideig nem szerettem, és nem bírtam hallgatni őket. Viszont most, hogyha bensőségre van szükségem, egy mélyebb dologra, aminek szövege is van igazából, akkor hallgatok egy pár ilyen művet, és érzem, hogy Isten szól hozzám rajtuk keresztül, és persze énekelni meg nagyon szeretek kórusokban, szóval.
0: Robert, neked mit tanított meg a saját munkád, vagy főfoglalkozásod a hitelességről? Egy elég precíz munkát végzel, kíváncsi vagyok a válaszodra, hogy a precizitással fogod összepárosítani a hitelességet, vagy valami mással?
1: Nagyon fontos, hogy tisztességesen végezzem el a munkámat, és hogy precíz is legyek egyértelműen. Mivel az általam szolgáltatott adatokat nem csak én magam dolgozok velük, hanem továbbadom azt különböző személyeknek, és megtanultam a munka során, hogy nagyon fontos az, hogy a munkámat tisztességesen végezzem, mert nem csak akkor, amikor látnak, és ne csak akkor alkalmazzam a szakmai elveket, amikor látnak, hanem amikor csak egyedül végzem a munkámat, mert tudom, hogy vannak helyzetek, amikor nagyon fontos lépések ehhez fűződnek vissza.
0: Volt már olyan konkrét eset, amikor nehezebben hoztad meg a helyes döntést?
1: Nem mondhatom, hogy nehezebben hoztam meg a helyes döntést, mert hogy, tehát, hogy voltak szituációk, amikor különböző szemszögből lehetett megközelíteni a problémát, de eddig legalábbis elég egyértelmű volt, hogy milyen technikákat alkalmazunk annak érdekében, hogy érjük el a megfelelő eredményeket.
0: Próbáltuk elemezgetni, vagy próbáltam elemezgetni azt, hogy milyen családban nőttetek fel, hogyan fogjátok fel a gyerekkorotokat, a jellemtulajdonságokat, amikkel születtetek, vagy amik kialakultak az életetekben. És most így a felnőtt korra víve a szót, vagy fiatal felnőtt korra víve a szót, az a kérdés merül fel bennem, hogy könnyű önmagatoknak maradni ebben a korban, amit most megélünk?
1: Személy szerint azt mondanám, hogy nem. Mert gondolom nem csak velem, nem csak rám jellemző ez, hogy különböző társaságokban vagyunk jelen, és talán nem kéne így legyen, de különböző verziókat mutatunk meg saját magunkról, és ilyenkor, mikor nagy különbség van, az úgymond két személyköst, vagy három személyköst, vagy attól függően, hogy hány a környezetben jelenünk meg, nagyon nehéz akár rájönni is arra, hogy te most ki is vagyok én, most melyik az a valódi énem, melyikkel tudok én a legjobban azonosulni.
0: És hogyha a témába hozzuk a hitet is, előfordult már, hogy nehéz volt önmagadnak maradni egy körben, ami félreértette a hitedet, vagy félreértette azokat az értékeket, amelyek a hitből fakadóan léteznek benned?
1: Régebb igen. Talán nehezebben értették meg hát az akkori barátok, úgy mondjam, más ésszel fogták fel a hitemet. Most váltottam a társaságot, az nem azt jelenti, hogy csak hívő emberekkel vagyok körülvéve, de talán jobban sikerül magamat, jobban tudok helytállni, anélkül, hogy egyáltalán valamilyen szinten sértő dolgokat mutatnák be nekik.
0: De gondolom, hogy könnyebb önmagadnak is lenni, mert egy olyan társaságban vagy, aki ugyanezeket az értékeket képviseli, és könnyen el tudja fogadni a döntéseidet, mert nincsenek a különbözőségek.
1: Abszolút, abszolút.
0: Renáta, neked nehéz önmagadnak megmaradni a mindennapokban, a jelenkorban?
2: Hát ahogy Robert is mondta, tényleg nekem is minden társaságban szerintem más és más arcom van. Nem feltétlenül arról szól, hogy nem vagyok őszinte, viszont nagyon széles, úgy mondanám inkább, hogy széles a személyiségem, és tényleg nagyon-nagyon különböző baráti köröm van. Tehát most nem csak ott áll le, hogy az egyházon belül és egyházon kívül, hanem az egyházon kívül is több, és nagyon, tényleg nagyon különböző emberek. Ugyebár zenész világ, zenész élet. De talán azzal nem tudok egyetérteni, hogy egyházi körön belül könnyebb saját magadat adni. Nagyon sok olyan személlyel beszélgettem nagyon mély témákról, és úgy egyházi, mint nem egyházi témákról is, akiknek vagy semmi közük, vagy egy teljesen más felfogású egyházból vannak, és nagyon elfogadóak voltak, és sokkal nyitottabbak. És viszont nem. Tehát, hogy szerintem vannak személyek, akikkel lehet nyíltan beszélni ezekről a dolgokról, és vannak, akikkel hiába vannak egyházon belül, még akkor se feltétlenül lehet.
0: Mit láttok pozitívumnak egy emberben, hogyha görcsösen ragaszkodik az értékeihez, és így nem tud kapcsolódni más társadalmi rétegekkel, vagy embercsoportokkal, vagy hogyha ilyen színes, alkalmazkodó személyisége van, aki tud kapcsolódni másokhoz is, de tud az értékeihez is hű maradni. Gondoljátok, hogy ez egy pozitívum, hogy az ember tudjon rugalmas lenni az emberekkel, más emberekkel is?
1: Szerintem nyertebb ügye van annak az embernek, aki tud ilyen szinten alkalmazkodni különböző személyekhez, független attól, hogy most vallásról beszélünk, vagy más témakörben vinnék a beszélgetést.
0: Mit jelentene elfogadni egymást a különbözőségeink ellenére is? Te ezt hogy tapasztalod? Hogy hidalod át, Renáta, a különbségeket, amikor különböző csoportokba kerülsz, és nem ugyanazok az értékek?
2: Hát egyébként pozitív tapasztalatom van például az adventista értékek elfogadásával nagy a részt a külső emberek felől. Viszont szerintem az a legfontosabb, hogyha... Tehát, hogy nem az a lényege, hogy most mindenki úgy éljen, ahogy te azt tudod, hogy a helyes, hanem az, hogy őszinték legyünk valamilyen szinten, és amennyiből ők elfogadják azt, ahogy én élek, és tiszteletben tartják, annyiból jó, hogy szeretném, hogy ők is megváltozzanak, és ők is rájöjjenek arra, hogy mi a helyes. De szerintem semmi értelme kötelezni őket arra, hogy na most ez a helyes, és ezt csináld.
0: Hogyha élezzük egy másik irányból ezt a kérdést, akkor szerintetek ma a fiataloknak könnyebb inkább elfogadónak lenni, vagy ítélkezőnek? Hogy látjátok a társasági köröket? Mit tapasztaltatok eddig gyakrabban? Hogy ítélkezőbbek, vagy elfogadóbbak voltak?
1: Én azzal szembesültem, hogy a mai fiatalok sokkal nyitottabbak, sokkal elfogadóbbak, és tényleg az előítéleteket, amennyiben csak lehet, félre szokták tenni. Inkább arra van téve a hangsúly, hogy alakítsunk ki egy kapcsolatot, hidaljuk át talán azt a gap-et, hogy úgy mondjam.
0: Azt a rést.
1: Igen. És ennek érdekében nagyon fontos az, hogy fogadjuk el egymást. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy egyetértünk velük, de valahogy meg kell közelíteni ezeket az embereket is. Hogyan másképp?
0: Hogyha kéne most képviseljétek az összes fiatalt a világon, akkor mit láttok ti, mitől félnek a legjobban a fiatalok? Az elutasítástól, magánytól, vagy vannak-e olyan nagy félelmeik, amit se nem az elutasítás, se nem az magány, hanem valami más? Tehát van-e egy ilyen egyetemes félelme a fiataloknak a közösségek, a szocializálódás kapcsán?
2: Van ez a fear of missing out a dolog, amit én úgy vettem észre, hogy mindenkiben ott van valamilyen szinten. Most az, hogy a magánytól vagy az elutasítástól félnek jobban, az szerintem minden benne van ebben. És tényleg tapasztaltam a saját bőrömön, hogy jó, túl sok időt vesznek el a közösségi médiák, letörlöm, de utána meg, és tényleg fontos beszélgetésekről maradnák le, és mindig meggyőzöm magam, hogy hát nem, nem. És hiába órákat töltök el a negatív részén, azért a pár perc pozitívuma miatt azért nem sikerül elszakadni tőle.
0: Robert, te mit fedeztél fel ebben a kérdésben válaszként?
1: Hát annyira bő válasza volt ennek, hogy szinte elfejtettem a kérdést, hát ha megismételnéd.
0: Hát, hogy a fiataloknak van egy ilyen nagy félelme az élet kapcsán, a magánytól, az ítélkezéstől, az elutasítástól, mitől félnek a leginkább a fiatalok?
1: Én úgy vettem észre, hogy tehát, hogy egyértelműen megvan mind a kettő, tehát, hogy félnek a magánytól, az elutasítástól is, de talán az, hogy nem hagynak egy kis csendet az életükben, és minden kis idejüket valamivel be akarják pótolni, szerintem ez arra mutat rá, hogy félnek így a magánytól. Félnek az attól, hogy talán maradjanak meg a saját gondolatjaikkal, az érzéseikkel, nézzenek szembe velük. És ezek leginkább akkor jönnének elő, mikor az ember el van csendesedve, amikor a saját gondolatjaival van.
0: Zsolt, milyen gyógyszered van a magányra? Jó dolog magányosnak lenni fiatalon, vagy rossz dolog? Van egy egyensúlyozott álláspont róla? Mit tudnál a magányról elmondani? És tanácsolni nekünk fiatalon?
3: Nagyon örvendek ezeknek a mély gondolatoknak, amit megfogalmaztatok, mert én is úgy látom, hogy tényleg a fiatalok annyira írtóznak a magánynak attól a elképzelésétől, hogy egyedül maradjanak, és nem tudnak egy picit elcsendesedni. És ezért inkább mindig keresik a közösséget, legyen ez online, vagy pedig akár bármilyen közösség, gyülekezeti, vagy pedig egyetemi munkaközösség, baráti, foci közösség, mindegy, csak legyek közösségben. De az igazság az, hogy ezek a közösségek nem mindig tudják a magánynak az érzetét megszüntetni, hiszen statisztikailag minden ötödik ember magányos, és ez lehet, hogy a fiataloknál még magasabb ez az arány. És hiába küzdenek, egy amerikai színész mondta, hogy nem az a legrosszabb, hogy egyedül vagyok, hanem az, hogy egyedül érzem magam a tömegben. És ezt nagyon nehéz feldolgozni, hogy energiát fektetek bele, hogy ott legyek, hogy jópofáskodjak, hogy mosolyogjak, hogy vicceket mondjak, hogy barátkozzak, hogy meghallgassak, hogy elmondjam, és végül, amikor hazamegyek, akkor mégis ezzel a magánnyal távozom. És ezért mindazok, akik közösségekben vagyunk, és igyekszünk egy picit tudatosan odafigyelni a másikra, sokkal többet kellene tennünk annál, hogy programokat szervezünk, vagy programokon részt veszünk, hanem hogy tényleg ezeknek a programoknak meglegyen az a szerepe, hogy mindenki megnyíljon a másik előtt, hogy tényleg bátran tudjon beszélni az érzéseiről, a gondolatairól, tudja azt, hogy ott elfogadják, megértik, nem kell emiatt szégyenkeznie. Sokszor, amikor felnőtt és fiatal kapcsolatát tekintjük, mindig úgy gondolkodunk, hogy nekünk meg kell mondani nekik, tanítani kell őket. Pedig pontosan abból kifolyólag, hogy ők egy más korban élnek, amikor egyszerűen szívják magukba az internet segítségével a tudást. Sokszor csak arra van szükségük, hogy valaki meghallgassa őket. És a meghallgatás, vagyis az, hogy lehetőséget adok a fiatalnak, hogy beszéljen, hogy elmondja mindazt, amit ő hallott, azt le tudja ellenőrizni, hogy vajon azok az információk helyesek, jól értelmezi őket. Sokkal nagyobb lehetőséget nyújtanak számukra a tanulásra, a fejlődésre. És ezért tényleg nagyon oda kellene figyelni ezekben a közösségekben, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra. Aztán nagyon örvendek annak, amikor látom azt, hogy a fiatalok a sok-sok közösség mellett, de mégis ragaszkodnak a gyülekezet közösségéhez. Szerintem a gyülekezet közössége egyike a legegészségesebb közösségeknek. És nem a külön ifjúsági alkalmakra gondolok, hanem általánosan a közösségre, ahol együtt vannak a generációk. És én úgy látom, hogy erre a közösségre, ahol a legidősebbtől a középkorúig, a fiatalig, és a még a nálam kisebb is ott van jelen, egy olyan közösséget teremt, ami egészséges növekedést tud biztosítani. Oda tudok figyelni mindenkire. De nem alakul ki, hogy csak én vagyok a világ közepe, 20 éveseké a világ, hanem egyszerűen rájövök arra, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, hanem nekem mindenkitől kell tanulnom, és én mindenkinek a jólétéhez, a boldogságához hozzájárulhatok. Azt hiszem, hogy ez így nagyon fontos lenne ezt megélni és megérteni.
0: Köszönjük szépen, Zsolt! Nincs már sok időnk hátra, de van még egy néhány kérdésem. És érdekelne az, hogy mit gondoltuk a példamutatásról, illetve a beszédről, hogyha a kettőt egymással párhuzamba hoznánk, szerintetek mi az, ami nagyobb hatást ér el az emberekben, akár hit szempontjából, akár más szempontból, maga a viselkedés, vagy maga az, amit mondunk?
1: Fontos, hogy legyen összefüzés a kettő közt. Tehát, hogyha egyet mondok, akkor valamilyen szinten, és nem úgy valamilyen szinten, hanem úgy akkor azt
0: tükrözzem. Teljes
1: igen.
2: Hát, szerintem jó, persze, mind a kettő nagyon fontos, viszont én a saját életemre visszanézve azt látom, hogy a példamutatással sokkal többet tudtak nevelni, mint ha mondták volna, hogy na, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni.
0: Mit gondolsz, Zsolt? Szükségük van a fiataloknak jó példaképekre?
3: Mindenképp, és nem csak nekik, hanem mindenkinek. De amire tényleg oda kell figyelni, hogy megértsék ezt az egész folyamatot, és megint egyszerűen csak rácsodálkozom arra a bölcsességre, amit már szereztetek, mert ez egy nagyon komoly kérdés. Tehát a mai fiatalok, hogy az előbb is említettem, egyszerűen csak szívják magukba a tudást. Egy olyan online világban élünk, amikor mindenki példaképpé szeretne válni, influencerek, mindenki. De az igazság az, hogy ezek mind szerepek. Tehát ez nem egy való világ, hogy jó, én szeretnék tanítani, és akkor így az egész életemet bekamerázom. Hanem mindenki beállítja a kamerát, előtte mindenki eljátsza kétszer-háromszor, ha nem jó, akkor letöldöm, vágom, és csak akkor teszem mások elé ezt a tanítást, vagy ezt a gondolatot, amikor megfelelőnek érzem. De a fiataloknak szüksége van arra, hogy lássák a valódi énemet. És sokszor minden területen legyen ez lelkiség, vagy legyen ez családi élet. Itt nem csupán tanításról van szó, hogy megmondom, hogy mit kell tegyél, mert én vagyok az apád, hanem egyszerűen a fiatalok vágynak arra, hogy lássák, mit jelent apának lenni. Lássák azt, hogy mit jelent lelkésznek lenni, mit jelent fiatalnak lenni különböző helyzetekben. És hogyha ezt felvállaljuk, hogy tényleg őszintén hiteles példaképek legyünk, én azt hiszem, hogy azáltal a közösségek életszerűbbek és sokkal egészségesebb közösségekként tudnak majd tovább élni.
0: Ti mit reméltek? Milyen emberek szeretnétek lenni néhány év múlva? Milyen példaképek szeretnétek lenni kisebbeknek, vagy más embereknek?
2: Hát én azt abban tudok a leginkább reménykedni, hogy legalább félig olyan jó személy leszek, mint édesanyám. Többszörösen is beszéltünk erről, hogy nem tudja, hogy jól nevelt, nem tudja, hogy mit csinált rosszul. Viszont így végignézve, végiggörgetve az emlékeimet, tényleg csodálatos személyek voltak a szüleim, és amit nagyon-nagyon nagy pluszt adottak hozzá az életemhez már most, az az, hogy minden reggel láttam mindkettőjüket, hogy tanulmányoznak. És ez az a dolog, amit szeretnék én is átadni minél több személynek, ha lehet, de legalább majd a gyerekeimnek, hogy igenis, azok a reggeli imák és azok a reggeli bibliaolvasások nagyon-nagyon sokat számítanak.
0: Robert, te milyen példa szeretnél lenni?
1: Hát én szeretném a szüleimtől egyértelműen a legjobbat elvenni, és mindazt, amit talán a tudásuk szerint adtak át, de lehet, hogy nem a legmegfelelőbb képpen, azt talán félretenni, és próbálni még egy jobb verziót alakítani ki, hogy majd a következő generáció is láthassa.
0: Van egy bizonyos dolog, amit most tanulsz, és most nem egyetemi tanulmányokra gondolok, hanem így az élet kapcsán tanulsz elsajátítani egy készséget, egy erősséget, akár a hitedben, vagy van-e valami, amit most tanulsz Istentől, például türelmet, vagy bármilyen ilyen jellegűt? Van-e egy elképzelésed az életedről a jelen kapcsán, hogy hol tartasz te most? És mire szeretnél emlékezni ebből az életszakaszból, amit most átélsz?
1: Amit említettem pár perccel ezelőtt is, hogy ha lenne egy olyan tulajdonság, amit szeretnék visszakapni gyerekkoromból, az a bizalom, és úgy érzem, hogy most az életemnek egy olyan szakaszában vagyok, amikor szükségem van arra, hogy bízzak Istenbe úgy, ahogy még talán eddig nem bíztam sose. És nem azért, mert nem voltak eddig tapasztalataim vele, de olyan döntések előtt látom magam néha, amikor tényleg csak is az Úrba vetett hit tud engemet tovább léptetni.
2: Hát én jelen pillanatban próbálok mindent Isten kezébe tenni. Pont a hetekben volt egy ilyen esemény, amivel kapcsolatban imádkoztam, hogy jó, Uram, legyen meg a te akaratod. Tudom, hogy te jobban tudod, és tudom, hogy a te te látod az egész helyzetet teljes egészében, és én nem láthatom. És hát pont az történt, amit nem szerettem volna, és hát nagyon-nagyon-nagyon kiborított. Viszont szeretném majd visszanézve azt látni, hogy teljes mértékben őszintén el tudtam fogadni Istennek a vezetését, és azt tudtam csinálni, amit ő szeretett volna tőlem mindennel kapcsolatban.
0: Robert, mi az az egy dolog, amit szeretnél, ha mindenki megértene a hitről?
1: A hit az egy folyamat. Ezt még én is meg kell értsem. Tehát, hogy ez nem csak a nézőinknek szól, vagy a bárkinek. Tehát az a hit az egy folyamat. Nem egy érzés. Talán néha hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy, és azt tapasztalni, hogy a hit folyamán így elárasztanak az érzelmek, de a hit az egy tudatos döntés, és néha oda kell tegye az ember magát tudatosan amellett, hogy hit emellett dönt és kitart.
0: Renáta, ha egy mondatban kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
2: Mert Isten mindig jobban tudja.
0: És Zsolt, számodra is van egy utolsó kérdésem. Mit mondanál egy olyan fiatalnak, vagy személynek, aki most keresi a helyét az életben, vagy most keresi éppen Istent?
3: Legyen őszinte ebben az érzésében, vagy ebben a gondolatában, és ezt a Jóistennek mondja el, hogy nem ismeri, de szeretné megismerni. És keresztényi tapasztalatból tudjuk azt, hogy ennek a legjárhatóbb útja az az isteni kinyilatkoztatás, a Biblia. Tehát akkor, amikor őszintén kérem a Jóistennek a segítségét, és kezembe veszem a Bibliát, hogy megismerjem belőle Istent az isteni önkinyilatkoztatás által, és keresem azokat az embereket, akiknek tényleg élettapasztalatuk van a Jóistennel, hogy elmondják ezt, hogy ismerték meg, hogy jártak a Jóistennel. Azt hiszem, hogy ezek azok az utak, vagy lehetőségek, amelyek segíthetnek bennünket, hogy tényleg mi magunk is személyesen egy egészséges és egy teljes istenképet tudjunk felfedezni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy segítettél ebben a beszélgetésben az életbölcsességekkel, adtál nekünk válaszokat nagyobb kérdésekre, amelyek a fiatalok számára valóban olyan kérdések, amiken gondolkodnak nap, mint nap, és köszönöm nektek, hogy megnyíltatok, hogy őszintén elmondtátok azt, hogy hogyan gondolkodtok a hitről, bizonyos, vagy

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

0: Reménység hangja.
1: Először ismétlésül három gondolatot engedjenek meg, hogy az elmondottakból megismételjek. Az egyik az az, hogy az élet titka az a kapcsolatok titka. Ez egyre jobban, ha valaki gondolkodik, rájön. Az emberi élet az nem más, mint egy állandó, többirányú adaptációs folyamat, többirányú alkalmazkodás a világhoz, és ezért a Biblia úgy határozza meg az embert, hogy három összetevőben nézi az ember életét, milyen kapcsolata van az Istennel, milyen kapcsolata van a másik emberrel, és milyen kapcsolata van a természettel, a teremtett világgal. Ebben a rendszerben értjük meg csak az embert igazán, hogy az ember állandóan időben és térben alkalmazkodik. A második gondolat, amit én ismétlésül megemlítenék, hogy ez az adaptációs rendszer a bűn következtében megromlott. A bűn az nem más, nem egy elkövetett rossz cselekedet csupán. A bűn az nem más, mint egy önellentmondó magatartási mód, ennek az adaptációs rendszernek a rövid zárlata Isten felé, a másik ember felé és a teremtett világ felé. És ezt a hibát, ezt a kapcsolatrombolást, ezt a hídrombolást Jézus Krisztus, mint a nagy hídépítő, mint megváltó, építi fel újra. Tehát csak Jézus Krisztusban lehet visszatalálni Istenhez, megtalálni a másik ember kezét, és egészségesen beépülni a világba. Éppen ezért a kereszténység az egy olyan út, amelyik ezen az alapvető elven épül fel, hogy Jézusban megtalálni a kapcsolatokat. Jézus időben is az emberi élet megoldása, és ez a harmadik gondolat, mert Jézus az a kezdet és a vég, és Jézusban értjük meg az idő titkát is. János az utolsó élő tanítvány, így mutatja be Jézust, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Mit jelent ez? Jézusban értelmes lesz a múlt, mert kiderül, hogy a múltból mi az érdekes, mi a fontos a jelen döntése szempontjából. Jézusban bekopogtat a mi szívünkbe az örök jelen, hiszen Jézus velünk van, ő megígérte, hogy velünk marad minden napon a világ végezetéig, és a kereszténység az úgy él, hogy Jézus újra és újra bekopogtat a mi szívünk ajtaján, és végül pedig ő benne lesz világossá a jövő, mert ő benne érünk célhoz. Ezért Jézus a mi időkérdésünknek is a megoldása. És a mi időkérdésünknek tulajdonképpen az alapja a teremtés óta egy belső ritmus, ami hat napi munkából plusz egy hetedik napból áll, és ez a hetedik nap nem más, így szoktam mondani, mint a tervszerű megelőző karbantartás napja, amikor ezt a hármas kapcsolatot újítjuk meg újra. Hogyan válik ez valósággá? Erről szeretnék ma, ha beszélni. Jézus életében a szombat történetet végigvettük nagy lépésekkel, és elmondtuk, hogy Jézus a szombatünneplés reformátora. Ma egy nagyon talányos címet választottam, Jézus négy eljövetele és közbenjárása. Sokan megkérdezik, hogy van-e Jézusnak négy eljövetele, ó, mondom, még több is van, csak ez a négy eljövetel nagyon fontos. Kérdezgettek, hogy mi ez a négy eljövetel, találgattak, nem mondtam el, mert tudják, ezt ilyen szabó családosan kell csinálni, akkor nem jönnek el, hogyha megmondok mindent az előző órán. Erről fogunk beszélni, és induljunk el onnan, ahol a legbiztosabb tájékozódási pont van, ez a kereszt. Jézus meghalt a kereszten, az ünnep előkészületi napján, ahogy az ige mondja, tehát pénteken, ugye ezt úgy mondjuk, hogy nagypéntek. Szombaton a szentasszonyokkal együtt pihentek a parancsolat szerint, és a hét első napján feltámadt. Ha innen indulunk el, és egy kicsit az időkérdésre megint rákérdezünk, akkor itt értjük meg, hogy jelen, múlt és jövő időben érthető meg Jézus keresztje is. Mert a kereszt az csak akkor értelmes, hogyha az egész Ószövetséget elég gondoljuk. A kereszt nem egy véletlen baleset, hanem az Ószövetség beteljesedése. Ezt ezer dolog bizonyítja. De hogyha a keresztből egy múltat csinálunk, és csak történelem a kereszt, akkor megint nem érünk semmit, mert Pál úgy fogalmazott, hogy Krisztussal együtt megfeszítetem, és ez egy állandó jelen. Ha Jézus Krisztus keresztje nincs a jelenemben ott, akkor nem ér semmit az egész. És a kereszt a jövő is, mert nekem egyetlen egy bizodalmam van, egyetlen egy alapja van az én reménységemnek, ez Jézus Krisztus keresztje, hogy az a Jézus Krisztus, aki meghalt értem halt meg a kereszten, és az a Jézus Krisztus, aki mint igaz áldozati bárány, az ő vérét adta értem, és feláldozta önmagát, ennek a vérnek a engesztelő erejével van utam a mennybe. Jézus Krisztus keresztje a jövőm is. Az az érdekes, hogy ahogyan az ember élete egy szombattal kezdődött a teremtéskor, az újjáteremtés is egy szombattal kezdődik, azzal a szombattal, amin minden eldőlt. Régi óegyházi hagyomány az, hogy Jézus Krisztus ezen a napon, nagy szombaton győzte le a halált, és erről a halált legyőző Jézus Krisztusról beszéltek régen még, amikor még az óegyházi perikópa szerint prédikáltak a templomokban, mindenféle templomban, ezért beszéltek Jézus Krisztusnak a győzelméről. Ez Jézus Krisztus győzelmének a napja. A teremtés és a megváltás egyformán szombattal kezdődött, mert a szombat az a találkozás napja. Jézus egész életében, ugye múlt héten erről beszéltünk, ezt erősítette meg. Arról szól az evangélium, hogy Jézus ma is köztünk van, és a megváltás útja az folytatódik. És ezen nagyon sokat kellene gondolkodnunk. Ez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez hogy érthető? Csak úgy, ahogy elmondtam, kereszten keresztül érthető. Jézus úgy van minden nap velünk a világ végezetéig, hogy a keresztben mindig ott van a múlt, ott van a jelen nagy kihívása, és ott van a jövő lehetősége. És ez nem egy elv, nem egy teológiai tétel, nem egy dogmatikai igazság, alapigazság csupán, hanem ez egy egzisztenciális, személyes valami. A kereszténységnek ma pontosan az a csődje, hogy ez a jelen idejűség veszett el belőle. Tessék végignézni, mi keresztények hova tovább ilyen hagyományőrző klubba alakulunk. Hogy a régi-régi történeteket ismergetjük és ismertetjük, hogy egyszer régen, amikor Jézus Palesztina poros országúton járt, akkor ez és ez történt. És elmarad a kereszténységnek a jelen idejűsége. Aztán, amikor érezzük, hogy ezzel baj van, akkor jönnek különböző szélsőséges vallásos irányzatok, amelyek a jövőről kezdenek beszélni, hogy hogy lesz majd az armagedoni csata, meg majd mi lesz, meg hogy lesz, meg mire kell várni, és ilyen félpolitikai, félproficiai jóslatokba bocsátkozunk. De nagyon kevés szó esik arról, hogy Jézus Krisztus jövetele az nem egyszerűen csak múlt, hogy egyszer régen eljött Jézus, ugye, nem csak karácsony, hogy így mondjam, nem csak második advent, hanem valami több. Jézus a jelenben is jelen van. Na most, hogyha tovább megyünk és tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy a megváltás útja folytatódik, és méghozzá úgy, hogy Jézus ma is velünk van. De Jézus, hogy van velünk, ez nem független se a kereszttől, sem a teremtéstől, sem a törvényadástól, sem a megváltástól, sem Jézus második eljövetelétől, mert ugye elmondtuk azt, hogy az ember élete az egy jelenben folytatódó valami, egyedül Jézus Krisztus az, aki jelen, múlt, jövő egyszerre. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk és tovább lépünk, akkor a következőt kell most elmondanunk. A múlt és a jövő meccéspontjában ott áll a kereszt, és ezért úgy van velünk Jézus Krisztus minden nap a világ végezeték, hogy egyrészt visszatekintünk a megváltóra, aki testet öltött és szolidaritást vállalt velünk, és ezt jelen időben mondjuk el, szolidaritást vállal ma velem, és testet ölt ma az én életemben, mert ha nem, akkor régen baj van, mert Jézus Krisztusnak újra és újra meg kell születni én bennem. Bódás Jánosnak van egy nagyon szép verse, hogy a mi szívünk a jászolbölcső, ahol meg kell születnie Jézusnak újra, és ez a kereszténység realitása. Én nem azért vagyok keresztény, mert így neveltek, nem azért vagyok keresztény, mert ilyen meg olyan tanokat elfogadok, vagy ilyen vagy olyan dogmatikai álláspontom van, vagy ilyen vagy olyan egyházszervezetbe tartozom, hanem én azért vagyok keresztény, mert Jézus megszületett az én szívemben. Nem csak Isten teremtménye vagyok, hanem ha Jézus megszületik a szívemben, akkor Jézus újjáteremtett teremtménye vagyok. És éppen ezért visszatekintek állandóan minden dolgomra, dolgomban a megváltóra, és előre nézek állandóan arra Jézus Krisztusra, aki értem vissza fog jönni. Na de ez csak úgy igaz, hogyha kettő együtt van. Ha én csak Jézus visszajövetelére nézek, és nincs ott a kereszt valósága az én jelenemben, vagy hogyha Jézus Krisztus egyszer a történelem egy pontján nem halt volna meg, vagy hogyha Jézus Krisztus nem lett volna törvényadó, vagy hogyha Jézus Krisztus nem teremtette volna meg az embert, akkor az egész fikció, az egész csak egy elképzelés lenne, az egész csak egy szép mitopoézis lenne. És éppen ez, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, az apostoli hitvallásnak, ugye ezt mindenki tudja, krédónak, konfessziónak, apostoli hitvallásnak, hiszek egynek szoktuk mondani, ugye a harmadik századig visszamenő ősi apostoli hagyományokra épülő hitvallás ez egy döntő része. Ha Jézus nem jön vissza, akkor az egész kereszt fikció, mert kiesik a jelenemből a kereszt. És az semmit nem ér, hogyha csak a múltban van jelen Jézus Krisztus. 1980 húsvétján az Egyesült Államokban voltam, és ugye 42 éves fejjel tanultam angolul, és igyekeztem annyit angolul megtanulni, amit csak bírtam. Húsvéti szünet volt, ugye nem lehetett hazajönni, meg mit tudom, én ültem a kollégiumba, és kinyitottam a televíziót, és egy keresztény adás volt, ilyen jó buta keresztény magazin műsor. Ez úgy volt, hogy ugye egy riporter rohangált körbe az utcán, meg különböző emberekhez kopogtatott be, az orruk alá dugta a mikrofont, és megkérdezte, hogy mit jelent önnek a húsvét? Ugye ez zseniális nagy kérdés. Mit jelent önnek a húsvét? Van, aki azt mondta, hogy nagy evést jelent a húsvét, van, aki azt mondta, hogy ezt jelenti a húsvét, ilyen néphagyományt jelent a húsvét. És én akkor kaptam fel a fejem, ugye nyelvgyakorlásnak nagyon jó volt, mert különböző nyelvjárási dialektusokat lehetett tanulmányozni ezekben a válaszokban. Akkor kaptam fel a fejem, amikor egyszer csak meglátom, hogy a legnagyobb amerikai teológus, aki akkor ért, Altizernek hívták, nyilatkozik. És Altizer egy nagyon érdekeset mondott. Azt mondta, hogy sajnos egyre kevesebbet. Egyre kevesebbet jelent a húsvét. Szegény kis riporter kislány, egy csinos kislány tartotta a mikrofont az orral, az majd elejtette a mikrofont, hogy egy világhíres teológus ezt mondja. És akkor Altizer elmondta, hogy ebben osztozom a keresztények véleményével. Mert mi Jézusra mindig visszaemlékezünk húsvétkor. Ahelyett, hogy a kereszt jelenében élnénk. És ez egy zseniálisan igaz mondat. Ezért lesz a kereszténység hova tovább ilyen hagyományőrző klub. Na most, hogyha tovább lépünk, akkor az a nagy kérdés jön, hogy hogyan találkozhatunk Jézussal. Mert ugye nyilvánvalóan, hogyha jelen időbe kell megélnem a keresztet, és a múlt és a jövő meccéspontjában van az életem, akkor ez a Jézussal való találkozás alapján lehet, hogyan találkozhatok. Az új szövetségi szombat tartalma a teremtésre való visszatekintésen túl egy új elemmel bővül. És ezért volt Jézus a szombatünneplés reformátora. Ez az új elem az, hogy benne előre tekintünk a visszatérő Jézusra. Jézus óta nem csak visszaemlékezünk a teremtésre, hanem mivel Jézus keresztje az újjáteremtésünk kezdete, És ezért az emberi létünknek a központja, és nagy szombattal kezdődik az új teremtésnek a korszaka, épp úgy, ahogyan a teremtés után az ember élete szombattal kezdődött, ezért az a fontos, hogy ez az előretekintés is benne legyen Jézus tanítása nyomán a mi szombat ünneplésünkbe. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy Isten ma kétféleképpen akarja, hogy találkozzon reálisan az ember Jézussal. Az egyik az, hogy éljen egy reális kép arról, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön, és ezt teljesíteni is fogja. Az idők teljességében, amikor az ember ellehetetlenül, Jézus belép ismét a történelembe. De ennek a realitását csak egy biztosítja. Jézus minden héten elhív egy randevúra, hogy megerősítse ezt a hitemet. Jézussal találkozni nem csak a manapon kell, Jézussal minden héten kell találkozni. Hogy ezt a TMK-t, ezt a tervszerű megelőző karbantartást önmagamon elvégezzem Istennel, emberrel, fele baráttal. Ezért a keresztény ember élet ennek a két találkozásnak a feszültsége. A kereszténység legnagyobb kérdése ma is ez, hogy hogyan találkozhatom Jézus Krisztussal. És az Új Szövetségben ez a két alapvető pillér van. A teremtés és az újjáteremtés szombatja, és az a reménység, hogy Jézus Krisztus velem van ma, ez a garanciája annak, hogy Jézus visszajön értem. És ez a garanciája annak, hogy Jézus Krisztus előttem itt járt, és elkészítette az én üdvösségemet. Ha most tovább megyünk, akkor ez nem egy valamiféle Szigeti által kitalált rém gondolat. Egy pápát és egy nagyon híres református lelkipásztort fogok most idézni. Erről a pápáról, harmadik Ince pápáról, aki 1198 és 1216 között élt, nem lehet azt mondani, hogy ez valami nagy hívőbarát pápa volt. Ő volt az, aki a valdenseket a legjobban írtotta. A harmadik Ince volt a legnagyobb uralkodó az egész középkorban, a legnagyobb uralkodó pápa. Mégis harmadik Ince egyik prédikációjában, nem ő találta ki, hanem egy óegyházi hagyományt közvetít, a következőt mondta. Jézus Krisztus megjelent a test felhőjében, a kegyelem harmatjában, a halál tusájában és az ítélet tüzében. Ez Jézus négy eljövetele. És ez a négy eljövetel összefügg egymással. Ez nem Ince pápa találta ki, hanem harmadik Ince pápa idején már réges-régen divatba volt az adventet ünnepelni. Mikor van az advent? Tetszenek tudni, karácsony előtt. Hány hét az advent? Miért négy hét? Miért négy hét az advent? Azért, mert a négy vasárnap, az óegyházi hagyomány szerint erre a négy eljövetelre kellett emlékezni. Ugye, hogyha tetszenek emlékezni, most kezdenek újra divatba jönni ilyen régi-régi szokások, ilyen az adventi koszorú. Az adventi koszorún van négy gyertya, nem? Az a négy vasárnap kell meggyújtani a négy gyertyát. Szabályos adventi koszorút nem nagyon láttam, csak Németországban utoljára. Tudnék, az négy színű a négy gyertya. Az első megjelent a test felhőjében, ez egy fehér gyertya. Aztán a kegyelem harmatjában, ez egy piros gyertya. A halál tusájában, ez egy lila gyertya. És az ítélet tüzében, ez egy vörös gyertya. Ez a négy színe a gyertyának. De nézzük egy kicsit közelebbről, hogy Bot Péter, aki a 18. századnak egyik jeles református prédikátora volt Erdélyben, Magyarigrenen, most Magyarigrenen egy szál magyar sincsen, Igreninek hívják most, és jártam a faluba tavaly, egy szál magyarul tudó sincsen a faluba, ott volt a református lelkipásztor, aki a Szent Hertokrátész című művében, amit 1757-ben írt, következőt írja. Mert Krisztusnak 4 adventusa eljövetele vagyok. Midőn testben megjelent, midőn a szívbe bészál, és az embert megérinti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljön az utolsó ítélet. Most ez a 4 adventus, vagy 4 jövetel csak együtt igaz. Csak együtt igaz. Ha Jézus először nem jött volna el, ha Jézus nem öltött volna testet, nem vállalt volna velem és veled szolidaritást, nem lett volna emberré, akkor az egész megváltás csak illúzió lenne. De mivel ez a Jézus Krisztus eljött, ez a Jézus Krisztus ismét el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat, valljuk közösen. Igen ám, de ez a 2 eljövetel a másik 2 nélkül, ami bennem játszódik, számomra nem érvényes. Én nem maradhatok ki ebből a folyamatból. Éppen ezért Jézus Krisztus bekopogtat mindnyájunk szíve ajtaját, nem? És Jézus második eljövetelének nem az az érdekessége, hogy a történelemben még mennyi van hátra, hogy lehet ezt kiszámolni, sehogy, elmondom sehogy, hitelesen sehogy. Nem az a lényeg, hogy mennyire érünk még rá, hanem Jézus Krisztus valóságának a legfontosabb kérdése az én számomra az, hogy ma, amikor bekopogtat a szívem ajtaján, akkor én mit mondok? Hogy bejön-e hozzám? Belépe az életembe. Éppen ezért Jézus Krisztusnak az eljövetele az nem csak történelmi valóság, történelmi úgy, hogy eljött egyszer a történelem egy pontján, és vissza fog jönni egyszer a történelem végpontján. Jézus Krisztus eljöveteléről, ha csak történelmileg beszélek, akkor nem beszélek az egész Jézus eseményről, Jézus legfontosabb dolgáról nem beszélek, mert mit ér nekem, hogyha eljött egyszer Jézus, és nekem ez semmi közöm? Már nagyon sok ilyen keresztény ember van. Történelmi tény, hogy Jézus eljött egyszer, az, hogy el fog jönni másodszor, azt nem hiszi nagyon sok ember, és semmi köze nincs személyesen Jézushoz. Érez valamit, hogy valaki hisz mondjuk abban, hogy tényleg valamikor egyszer Palesztinában megszületett Jézus? Semmi. Mert Jézusnak nem csak történelmi eljövetele fontos, hanem az egzisztenciális eljövetele. Az én életemben, hogy bekopogtat a szívem ajtaján. És ha bekopogtatott a szívem ajtaján, és ezért jön a 4., el akar kísérni halálom órájáig. Ő az, aki utoljára az én porom felett megáll. Mert ezt úgy mondja a Biblia, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk Istenben. Ugye így mondja Pál az Európágoszi beszédben. És ez így van Jézussal is. És én hiszem azt, hogy nekem azért nem kell félnem a haláltól. Bármint öreg ember, közel van a halál, nem akarok hónap meghalni, persze ne ezt tessék venni, csak hát 70 éves korában az ember azt tudja, hogy már nincs annyi ideje, mint amennyit eddig élt, tehát nyilvánvalóan, nem? Na de egy keresztény ember azért nincs pánikba, mert én le fogom tenni az én életemet Jézus Krisztus kezébe, nem? Nagyanyám így halt meg, édesanyám így halt meg, édesapám így halt meg, tudom, ott voltam. Itt csinálták. És ez egy jó dolog. Mert Jézus elkísérte őket, és Jézus kezébe leteszem az én életem. Ezért mondja Pál apostol a római levélben, a 8. fejezet 38. versében, hogy kicsoda szakaszhat el Krisztus szerelmétől, és felsorolja a halál se. Ezért nem, mert Jézus Krisztus eljött értem, Jézus Krisztus bekopogtatott, beengedtem a szívemben, utoljára leteszem az én életemet az ő kezébe, és ő vissza fog jönni. Ez a 4 adventus. Ez csak együtt ér. Ha valaki ebből csak 1-et, vagy 2-t hirdet, vagy 3-at hirdet, az nem tud reménységet hirdetni. Na de menjünk tovább. Mind a 4 advent az Istennel, Jézussal való közösségre épül. Jézus nem a világ végét hozta el, hanem elsősorban azokért jön vissza, akik itt a Földön vele jártak. És éppen ezért ez a nap nem mindennek a vége, hanem mindennek a beteljesedése. Én nagyon nem szeretem, amikor világ végéről beszélünk. Én nem a világ végét várom. Én Jézus visszajövetelét várom. Annál is inkább, mert ez a világ vége, ha már az előbb a fordításokról volt szó, itt megint érdemes megnézni az eredeti szót. Az eredeti szó a görögben az, hogy telosz. És hogyha tetszettek látni már maratoni versenyt, mondjuk amit Athénben futnak, van mindig minden évben egy nagy maratoni verseny Athénben, akkor a célszalagra az van kiírva görögül, ezt el lehet olvasni egy kicsit, a görög betűket csak ismerni, hogy telosz. Ugyanez van a végre. Na most a telosz az nem vég, és zuhanunk a semmibe. Nem olyan dansz makábra, hogy a középkorban a 15. században elgondolták, a haláltánc, hogy beletáncolunk a semmibe, hanem célba érkezés. Ha én Jézussal járok, ha Jézus megszületett értem, megszületett az én szívemben, ha én életem végén az ő kezébe teszem az életem, akkor az ő második eljövetel az nem mindennek a vége, hanem a célba érkezés. Mindennek a beteljesedése lesz. Na most ezt viszont begyakorolni minden szombaton szükségeltetik. Az új szövetségi szombatünneplésnek ez a lényege. Ezt megint nem én mondom, megint egyetlen egy világhíres teológust idézek, ez Dietrich Bonhoeffer. Nagy evangélikus teológus volt, aki azt mondja, hogy minden imádkozáskor, minden reggel a szombatra készülök, és minden imádkozáskor, amikor az ételért hálát adok, akkor a szombatra nézek előre, mert a szombat az előrenézés a mennyre. És így megyünk előre. Ez a belső időrendje a mi hitünknek. Most, hogyha tovább megyünk, akkor azt kell látni, hogy igen ám, de közben Jézus Krisztus személyesen közben jár érte. Mert ugye Pál azt tanítja, Korintusi 2. levél 5. fejezet 10. verse van itt, mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Most ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt mindig fenyegetésként szoktuk átélni. De ez nem fenyegetés. Mondok egy különös mondatot. A kereszténységnek ma egyetlen reménysége van. Ez a reménység az, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat. Azért van ez így, mert ha tessék körülnézni a világban az élet dolgai között, egyre inkább csapda helyzetbe kerültünk. Van egy ilyen mondás, sokszor szoktam idézni, elnézést kérek, akik már hallották tőlem, hogy mi különbség az egér és az ember között. Az, hogy az egér, az soha nem törte a fejét a tökéletes egérfogón, mi meg kitaláltuk magunknak. Nem? Tessék megnézni a környezeti problémákat, társadalmi problémákat, terrorizmust, tessék sorba sorolni azokat a fájó sebeket, amik ott vannak az életünkben. És most, ha Jézus jön ítélni eleveneket és holtakat, akkor én hogyan állhatok előtte? Jézus Krisztus nem csak megváltó, hanem az Ószövetségre megint visszanézünk, ugye mindig vissza kell nézni, hogy a jelenünket megértsük, ezt már mondtuk többször, hogy a múlt van az előttünk, akkor azt kell mondani, hogyha a következőt nézzük, hogy Jézus Krisztusban többféle ószövetségi jelkép teljesedett be. Különösen a zsidókhoz írt levél gazdag ebben. Ő, mint Mesiás eljött, ő volt a pap is, és ő volt a főpap is. Ő volt a bárány is, de ő volt a templom is. A mesiási jelképek az ószövetségi istentiszteletben valamit begyakoroltattak az emberrel. És ez a begyakorolt valami, az a következő volt. Én önmagam a mocsárból, a hajamnál fogva nem tudom kiemelni, nem? Ez egy lehetetlenség. Kell egy földön kívüli biztos pont, ez Jézus Krisztus keresztje. Na de ezért egy bárány meghalt, mindig én helyettem. Nem én hoztam az áldozatot az oltárra, hanem az áldozat az én helyettem odaadta az életét az oltáron. És minden bárány áldozat Jézusra mutatott előre. Ezért Keresztelő János azt mondja, ímé az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. De ő a pap is, aki ezt az áldozatot elvégezte. Na de a papok bemutatták az áldozatot, a papok segítségével ugye mindenki elvágta annak a báránynak a torkát, aki az ő érte hullatta a vérét. De szükség volt egy nagy engesztelési napra. Ezt csak a főpap végezhette, de Jézus a főpap. De hogyan lehet ez? Ha tovább megyünk, akkor ugye a probléma az volt az Ótestamentumon felnőtt emberek életében, hogy Jézus az Dávid családjából származott. Pap csak Áron családjából származó lévita lehetett, és nem pedig Júda törzséből származó oroszlán, ahogy mondja a jelenések könyve Jézusra. De van egy történet, amit a zsidókhoz írt levél, de már a 110. Zsoltár is előrevetít, és ez Melkisédekről szól. Melkisédek Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki elője, ő a felséges Isten Héberül Élel Jonnak a papja volt, és ő nem volt, ugye Ábrahám idejében még nem lehetett lévi törzse, tehát van egy titokzatos közben járó, amiről a 110. Zsoltár azt mondja, hogy megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján, és ez egy mesiás Zsoltár, a mesiásról mondja ezt. Tehát a mesiást már úgy várták Jézus idejében, mint egy Melkisédek rendje szerinti papot. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk tovább, hogy Krisztus a főpap, aki a közbenjáró Isten népért és híd Isten és az ember között. És ugyanebből a 110. Zsoltárból az első vers azt mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, még ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. És ezért mondjuk mi azt, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten jobbján ül. Ő a közbenjáró. Mit jelent ez, hogy közbenjáró? Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus személyesen képvisel engem az Istennél. És a kereszténységnek ez egy alapvető hite. Én nem általában üdvözülök, én nem úgy üdvözülök, hogy betartom, megtartom, mert ha én ezt csinálom, akkor nem üdvözülök, ha meg azt csinálom, akkor üdvözülök. Mert igaz az az énekünk, hogy bűnös ember nem tehet törvényednek eleget. Az én üdvösségemnek az az alapja, hogy van valaki, aki közösséget vállal velem. De a nagy kérdés az, hogy én ezt a közösséget vállalom-e? Mert Jézus csak úgy tud közbenjárni, egyedül biztos közbenjáróként, aki önmagát adta értem, aki az Atya jobbján ül, az, aki odáll elém, mint védőügyvéd, mint szószólóm, mint védőügyvédem, ha én vállalom őt. Na most, ha én ezt a vállalást elmulasztom, és én nem vállalom Jézus Krisztust, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a közösség megtörik. És a közösség megtörésének mindig óriási nagy következménye van, mert egy ember önmagában nem ember. Ha most tovább megyünk, akkor egy kicsikét nézzük ezt a közbenjárói szolgálatot a Földön. A pap szerepe mi volt az égő áldozati oltárnál? Hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezet első verse. Ez azt jelenti, hogy Isten nem én tőlem várja az ajándékot. Nagyon érdekes az ószövetségi áldozati rend, ami eltért a környező országok más vallástörténeti helyzetben megfogalmazott áldozati kultuszánál. Az ószövetségben én vittem a bárányt, mégse én adtam az áldozatot. A bárány áldozta oda magát, én értem. Én vattam a kedvezményezet, nem? Mert a bárány odaadta az életét, én értem. Ez ennek az egész rendszernek a lényege, de ehhez Nekem vállalnom kellett a közösséget ezzel a bárányjal, a magaméból kellett vinni. Nekem kellett a báránynak a vérét ontani. Ez volt a lényege az egész áldozatnak. Ha most tovább megyünk, akkor az ókori ember nem azt tartotta az áldozat lényegének, hogy valamit ad az Istennek, hanem azt, hogy Isten helyreállítja az emberrel ismét a békét, valamint az új baráti békés viszony. Az égő áldozat nem a bűnért való ár, hanem a bűntől való szabadulás jelképe. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Sokszor ezt a megváltásnak a lényegét ezért nem értjük. Jézusnak nem az a szerepe, hogy én most ugye kiszámoljam, hogy ennyire elég még Jézus vére. Jézus vére minden ember számára elegendő. De vajon Jézussal való közösségem lehetővé teszi Jézusnak azt, hogy értem is közben járjon? És megint visszatérek a négy eljövetelhez. Jézus eljött. Odaadta az életét. Meghalt a kereszten. Jézus el fog jönni, ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem. Ítélni eleveneket és holtakat. Világnak ez az egyetlen esélye. De Jézus bejött az én életembe, beengedtem a szívem ajtaján. És kész vagyok az életemet letenni az ő kezébe? Utoljára ő álljon meg a porom felett? Nem a történelmi Jézus a kérdőjel, hanem Jézus egzisztenciális jelenléte a kérdőjel. Ha most tovább megyünk, földi szolgálata során pap és áldozati bárány is volt egyszerre. Nem önmagáért, hanem én értem. Vajon ma ő az én bűnömért a pap, meg az áldozati bárány? Mert a bűn az nem egy elkövetett cselekedet. Mindig mondom, hogy a bűn az egy félreértett szó. Azt hiszem, hogy azt hiszik az emberek, hogy a bűn az az, hogy én, mit tudom én, mi a gyilkosság. Az, hogy én a, mit tudom, az ellenségemet meglesem, jó sötét sarkon, puf, leütöm. Ez a puf, leütöm a gyilkosság. A Biblia nem így gondolkodik. A hegyi beszédnek nem ez a logikája. A gyilkosság az egy lépés előtte van. Gyilkosság ott kezdődik, amikor itt belül megfogalmazódik a gyilkos indulat. És Jézus, mint áldozati bárány, nem a kezemet akarja lefogni, hanem a szívemet akarja megváltoztatni. A bűnnek nem az a megoldása, hogy megbüntetem. A bűnnek az a megoldása, hogyha én belülről leszek szabad. De ez csak úgy megy, ha kinyitom az ajtót, és kezébe teszem az életem. A megváltásnak nem az a nagy kérdőjel, hogy Jézus vére az most tényleg elég-e minden bűnre. Nem Istent kellett kiengesztelni, hiszen úgy szerett Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, Isten adta. A nagy kérdés az bennem van. Én beengedem-e őt? Ha most tovább megyünk, Krisztus közbenjárói szolgálata a mennyben is folyik. Krisztus a mennyei főpap, aki Isten trónján ül, közbenjár érettünk, és a zsidókhoz írt levél úgy fogalmaz, hogy üdvözíteni tudja örökre azokat, és most figyeljünk, aki általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. De ezt, hogy általa járuljunk az Istenhez, ahhoz, aki mindenkor él, és ahhoz, aki kész esedezni értünk, ez az kell, hogy Jézusnak ne csak az első, meg a második eljöveteléről tudjunk, hanem a szívünkbe is belépjen ez a Jézus. És most menjünk tovább. Krisztus közbenjárói szolgálata biztosítja azt, hogy semmiféle bűn ne válasszon el bennünket az Istennel való közösség örömétől. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. És ebben a nagyon lényeges mondatban a hangsúlyt én erre tenném, hogy örömétől. Egy ember, akkor ember igazán, és itt kezdtem, hogyha ez az adaptálódási folyamat a világba, beépülés a világba, ez gond nélkül megy. Az öröm az nem más, mint hazatalálok. Helyemre kerülök. És Jézus ezt akarja. Hogy a bűn ne válasszon el bennünket az Istennel való közösségtől, de lehetne folytatni a másik emberrel való közösséget, itt is lehetne mondani, vagy a teremtett világgal való közösségtől. Na most, ha most tovább lépünk, a közbenjárói szolgálat átélése öntudatosulás nélkül üres munkaszüneti nap lesz a szombat. Hiszen Jézus Krisztus jelenléte hiányzik belőle. Tudnilik. A szombat az nem csak egyszerűen egy ünnepnap. Ha most idevetítjük a szombatnak azt a lelki tartalmát, amit eddig tanultunk, akkor a szombatban nem arra van csak szükségünk, az is ránk fér persze, hogy letegyünk, elengedjünk mindent. De ez csak a fele a szombatnak, vagy a negyede. Nekem arra van szükségem, hogy én átéljem azt, hogy ez az Isten fia, aki értem adta az életét. Ez közben jár értem. Az ő közbenjárói szolgálatának az átélése nélkül, és ennek az öntudatosulása nélkül, és ez nem véletlenül választottam ezt a szót, hogy öntudatosulása. Nem elég ezt csak tudatosítani, hogy persze van ilyen ott valahol fenn a mennybe, hanem ez bennem is van. Engem is összeköt szombatról szombatra Jézus Krisztus önmagával. Csak egy üres munkaszüneti nap a szombat. Hiszen Jézus Krisztus jelenléte hiányzik belőle. Ha szombat csak munkaszüneti nap lenne, akkor tudják, már említettem ezt, akkor szombat ünnepléshez egy fotel kell, meg 2 méter ruhaszárító kötél. Bele kell kötözni valakit, az biztos nem csinál semmit, de hogy nem ünnepel szombatot, az is hód biztos, mert Jézussal nem találkozik, nem? Ezt kell látni. Szombat ünneplésnek mindig a formákkal van baja. Ez nem formális kérdés, ez tartalmi kérdés. Vajon közben jár ma értem Jézus? Ott vagyok vele. És ezért, és ez az utolsó, adjon a szombat figyelmeztetés a teremtés realitására, és ez nagyon fontos, ugyanúgy ennek a jézusi módon való megünneplése, az újjáteremtett ember Istennel való kapcsolat rendezésének az ünnepe. Tehát ez azt jelenti, hogy én nem csak visszanézek, hogy egyszer régen ott állt Isten az én életem elején, nem csak előre nézek, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, hanem megállok a jelenben, és ha én jézusi módon ünneplem, az újjáteremtés ünnepeként, és megint oda térek vissza, onnan elindultunk. Az újjáteremtés az nagy szombaton indul. Ha visszatérek ehhez a szombathoz, hogy Jézus legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, lehetővé tette a megváltásomat, kapcsolatomat elrendezte az Istennel, akkor ér a szombat a célba. Ezért ne felejtkezünk el. Ha azt akarom, hogy Jézus közbenjárón legyen, Jézusnak ezt a 4 eljövetelét, hogy Bot Péter mondta, amikor eljön a test felhőjében, amikor ugye békopogtat az én szívem ajtaján, amikor utoljára porom fölött megáll, és amikor eljön dicsőségben ítélni eleveneket és holtakat, ha ezt együtt hiszem, akkor éri el a szombat a célját. És én mindig azt szoktam mondani, tessék kipróbálni. És egyszer megérezték az ízét, akkor már rájönnek arra, hogy miért jó ez így. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg ezeket az igéket a mi szívünkben.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mindestéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Janus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Janus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elvarad. Az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint, hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudik. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a faldivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társasba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helene azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. S ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kíván. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckéztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ügye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törveli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötérről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. el tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsát. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzi el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost, akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondd akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel, ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
2: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat, szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fákjákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

77. zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Ez a Hit Történetek Fiataloktól sorozat negyedik része, ahol ismét személyes történeteken, tapasztalatokon és őszinte beszélgetéseken keresztül próbáljuk megérteni, mit jelent ma fiatalon hinni, helytállni, önmagunknak maradni és Istennel járni egy gyorsan változó világban. Mai beszélgetésünkben szó lesz a gyermekkor és a felnőtté válás kapcsolatáról, a hitről, az önazonosságról, példaképekről, közösségről, de magányról is, és arról, hogyan lehet a hétköznapokban hitelesen élni úgy, hogy miközben megőrizzük emberségünket és értékeinket is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet a mai beszélgetésben, Magos Zsolt lelkipásztort, Tóbiás Renátát és Horváth Róbertet. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Mi is örülünk a meghívásnak, és sok szeretettel köszöntjük a nézőinket.
0: Amint mondtam már, ez a negyedik kerekasztal, amit fiatalokkal és lelkipásztorokkal együtt végzek, és meg szeretnénk titeket is jobban ismerni, közelebbről ismerni, úgyhogy megkérlek, hogy a következőkben röviden egy néhány mondat erejéig mutatkozzatok be nekem és a nézőknek.
1: Én erdélyi származású vagyok, jelenleg topográfus mérnökként dolgozom. Szabadidőmben szeretek kirándulni, motorozni, újabban biciklizni, és időt tölteni a barátokkal.
2: Hát én is erdélyi vagyok. Zeneiskolában tanulok jelen pillanatban, valószínűleg ezzel is szeretném folytatni a jövőben. Hát új hobbi most a futás lett, nemrég egy félmaratont is lefutottam, és ezen kívül meg nagyon szeretek olvasni és új dolgokat felfedezni.
3: Én szatmári születésű vagyok, szatmári srác. Lelkészként szolgálok most már 25 éve, úgyhogy ilyen szempontból fiatalnak érzem magamat itt a fiatalok mellett, és Széken és a széki körzetben szolgálok jelenleg, és számomra is a futás egy kikapcsolódása mindennapokban.
0: Nagyon örülök, hogy bátran vállaltátok azt, hogy ma a mai adás keretén belül a hitetekről beszélgessétek el velem, és megosztatok személyes tapasztalatokat velem és a nézőkkel is. És a következőkben már átérünk erre a beszélgetésre, de lassan-lassan még megismerünk titeket, hiszen van egy ilyen pattogatott kukoricaszerű kérdéssorozatom, amelyben két opció közül választok egyet, ami rátok a legjobban illik. És akkor ilyen kérdéspárok lesznek, mint például csend vagy beszélgetés. Robert, te melyiket választod a kettő közül?
1: Szerintem a beszélgetés jellemzőbb.
2: Beszélgetés.
3: Csend.
0: Pontosság vagy kreativitás?
1: Kreativitás.
2: Kreativitás.
3: Pontosság.
0: Bátorság vagy kitartás?
1: Bátorság.
2: Bátorság.
3: Kitartás.
0: Vezetni vagy követni?
1: Követni.
2: Vezetni.
1: Követni.
0: Na, itt már kezdődik a különböző válaszok felbomlani. Szolgálni vagy szervezni?
1: Szolgálni.
2: Szervezni.
3: Szolgálni.
0: Reggel vagy este érzed közelebb Istent?
1: Reggel.
2: Reggel.
3: Is.
0: Meghallgatni vagy tanácsot adni?
1: Meghallgatni.
2: Tanácsot adni?
1: Meghallgatni.
0: Rend vagy káosz?
1: Rend.
2: Káosz.
1: Rend.
0: Ezt a kérdést sok szempontból lehet elemezni. Talán majd egy másik beszélgetésben megértjük, hogy mire értettétek pontosabban ti, de addig a következő kérdés, inkább álmodozó vagy realista?
1: Realista.
2: Mindkettő.
3: Mindkettő.
0: És az utolsó, hinni nehezebb, vagy kitartani?
1: Kitartani.
2: Kitartani.
3: hinni.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok a személyiségeteknek egy-egy parányi részét. A következőben meg akarunk ismerni titeket egy kicsit közelebbről, a családotokat, arról, hogy hogyan nevelkedtetek. Hogyha kellene beszéljetek arról, hogy milyen közegben nőttetek fel, ha jelen volt ebben a hit, és hogy Istennek milyen szerepe volt az életetekben, vagy hogy képzeltétek el Istent, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre?
2: Hát én, hát a mi családunk az ilyen nagyon közel állt a hithez, a szolgálathoz, inkább a szolgálathoz, a szolgálatban kivették a részüket. Édesanyám kisöskervezető még mindig, ugyanakkor a zenekarban, kórusokban van a szolgálat, és kicsi korom óta részese az életemnek. És talán ez az a dolog, amit jelenleg egyházban tartott a mai napig.
0: Tehát te kis kortól megismerted Istent. Milyen istenképed volt, ahogyan élted a gyermekkorodat? Mint egy szerető Isten, úgy fogtad fel Istent, mint egy szigorú Isten. Volt-e valamilyen képed róla?
2: Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó istenképet sikerült velém nevelni, ha fogalmazhatok így. A legközelebb talán azt éreztem, hogy... hogy tényleg ott van, és válaszolt az apró kis gyerekes imáimra is, és már abban láttam a közösségét. Viszont a személyes kapcsolatom az sokkal később alakult ki. Uh-huh. Tehát, hogy tudtam, hogy egy jó Isten csodálatos, viszont nem közelítettem én hozzá úgy, ahogy kellett volna.
0: Robert, neked milyen istenképed volt gyerekkorban, és mennyire befolyásolt ezt az istenképet az, ahogyan a szüleid neveltek téged a hitben?
1: Hát nekem is megvolt, mondhatom úgy, hogy viszonylag kicsi kortól egy eléggé, úgymond, egészséges képem a Jóistenről. Már a szombatiskolában egyértelműen találkoztam vele, és felfogtam azt, hogy szerető Isten az, aki a javunkat szeretne, és ahogy növekedtem, és ahogy teltek az évek, igazából sikerült megtapasztalni azt, hogy igenis Isten gondoskodik rólam, még ha nem is kaptam mindig választ az imáimra, meg a kéréseimre. Voltak bizonyos szakaszok az életemben, amikor úgymond fény lett, és akkor megértettem, hogy Isten miért azokon az utakon vezetett, amelyeken vezetett.
0: Hogyha vissza kell térni a gyerekkorodba, emlékezeteid szerint milyen gyermek voltál? Inkább csendes, vagy nyitott? Könnyen barátkoztál, volt benned valamilyen megfelelési vágy a barátságok kapcsán. Milyen gyermekre emlékszel te vissza, aki a kicsi Robert volt?
1: Hát semmiképpen nem volt egy csendes. Nagyon szerettem barátkozni, könnyen alakítottam ki barátságokat, és szerettem ezeket ápolni. Mondhatnám azt is, hogy... Talán ez, hogy könnyen sikerült alakítani ki barátságokat, segített abban is, hogy megosszam a hitemet másokkal.
0: Van egy kedvenc emléked a gyermekkorodból?
1: Nem hiszem, hogy most tudnék egyre pontosítani. Sok van.
0: Renáta, te milyen voltál gyerekként? Hogy mire emlékszel vissza, vagy mire emlékeznek a szüleid vissza, amit gyakran mondogatnak neked?
2: Hát, bennem nagyon ott volt ez a megfelelési kényszer. Mindenkinek, mindenhol, minden helyzetben meg akartam felelni. Azt mondják, hogy nagyon barátságos voltam, és nagyon szerettem, de könnyen barátkoztam. Éreztem, így éreztem. Mai napig úgy érzem, hogy nagyon nehezen ismerkedek új emberekkel, és nagyon nehezen kezdek én el egy beszélgetést. Viszont tényleg nagyon sok barátom volt, és nagyon sok táborokból is persze alapvetően ismerkedtünk, és hát életről szóló barátságokat kötöttünk.
0: Ez a kérdés előszobája a mai beszélgetésünknek, mert érdekel az, fel szeretnénk fedezni azt, hogy egy ember hogyan fejlődik, a jellemvonásai, a személyisége hogyan fejlődik ki, és milyen befolyása van ezekre a hitnek. És ezért tettem fel ezt a kérdést nektek. Ugyebár a hitről beszélünk ezekben a kerekasztalokban, de személyes történeteken keresztül, a ti szemeiteken keresztül, és így megismerünk titeket is, és megismerjük azt is, hogy milyen hozzáállások vannak, fiatal hozzáállások a hithez. Hogyha el kellene gondolkozzál azon, Renáta, hogy miben változtál a legtöbbet az elmúlt években, akkor miben érzed a legjobban, hogy érettebbé váltál? Milyen területeken?
2: Hát én nagyon szeretek mindent hát kezem alatt tudni. Nem szeretem az újdonságokat, a nagy változásokat, amikben nincs beleszólásom. És ezen még mindig dolgozik velem Isten igazából. Én nem szeretnék dolgozni feltétlenül rajta, de látom azt, hogy tényleg megéri a jó irányba változni ezzel kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal, sokkal könnyebben elfogadom azt az utat, amit ő talált ki nekem, és könnyebben mondom azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, mint például 2-3 évvel ezelőtt.
0: Tehát fontosnak látod azt, hogy az ember nyitott legyen a változásokra, a jó irányba, és ezen a hit sokat tud változtatni, sokat tud az emberen formálni, hogy megtegye az első lépést ebbe az irányba. Robert, te miben változtál a legtöbbet az elmúlt években? Milyen területeken érzed leginkább azt, hogy érettebbé váltál?
1: Ha lehetséges, akkor válaszolnak először a második kérdésre. Úgy érzem, illetve úgy tapasztalom, hogy ahogy az évek teltek, kezdem jobban megismerni az embereket. Valahogy ez sikerült kifejlődni bennem, hogy próbálom őket jobban megérteni, nem csak a saját szemszögömből belelátni az életükben, hanem az ő szempontjukból is.
0: És örülsz ennek, hogy ez kialakult az életedben? Miért érzed fontosnak, hogy ebben növekedtél?
1: Szerintem egy jó dolog volt, hogy ebben sikerült növekedni, mert alapvetően jobban meg tudom ismerni, jobban meg tudom közelíteni az embereket. Már a kívülről le tudom olvasni.
0: Uh-huh. A hit az formált az életedben valamilyen irányba, a jelen tulajdonságaidat elemezve?
1: Igen, ha lehet röviden válaszolni, akkor igen.
0: Milyen gyermeki tulajdonságokat szoktunk elveszíteni gyakran felnőttként, amit ha megtartanánk, az igazából az előnyünkre lenne?
3: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogyha szülőként, vagy pedig felnőtt emberekként figyeljük a fiatalokat, a gyermekeket, különösen, hogy a kérdésed szól, akkor lehet, hogy ezeket a gyerekkori tulajdonságokat negatív tulajdonságként éljük meg. De hogyha megpróbáljuk úgy általánosan átlátni ezeket, akkor rádöbbenünk arra, hogy ezeknek milyen jelentősége van gyermekkorban is, és milyen fontos lenne, hogy ezeket megőrizzük. Talán az első helyre a bizalmat helyezném, hogy egy gyermek az feltétlenül bízik a szüleiben. Még akkor is, hogyha lehet, hogy serdülőkorban lázad, vagy keresi a saját helyét, de ott a lelke mélyén ott van egy teljes bizalom a szüleiben. És nem azért, mert tökéletesek a szülők, hanem egyszerűen azért, mert ez a gyermeki lélek így működik. Mi felnőttként olyan könnyen gyanakvóvá válunk, elveszítjük ezt a bizalmat. Már nem bízunk senkiben, mindenkinek bizonyítania kell, mindenkit megkérdőjelezünk, és emiatt mi nagyon sokat szenvedünk felnőttekként. Aztán ott van az őszinteség. Az őszintesség is egy olyan tulajdonság, ami lehet, hogy felnőtt emberként zavar a gyermekekben. Na, most megmondta, hogy nézek ki, vagy nem tetszett, amit mondtam. De végül is ez megint egy olyan tulajdonság, amit abban a pillanatban, amikor elveszítettünk, onnantól kezdve már csak sodort bennünket az áradat. És hosszú-hosszú energiát, vagy hosszú utat kell bejárjunk, és nagyon nagy energiát kell befektessünk ahhoz, hogy visszaszerezzük az igazi őszinteséget. Aztán ott van a taníthatóság. Lehet, hogy megint szülőként úgy látjuk, hogy a gyerek nem akar tanulni, de egyszerűen szívja magába a tudást, amit mi felnőttként gyakran elveszítünk. Nagyon kevés az a felnőtt ember, aki tényleg időt és energiát fektet abba, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzen. Tehát sokkal általánosabb az a magatartás, hogy én tudom, nekem nem kell, te magyarázzad. És egyszerűen visszautasítunk minden lehetőséget, ami hozzájárulhatna a mi fejlődésünkhöz. Aztán ott van a megbocsátás, ami megint nagyon ismert a gyerekeknél. Lehet, hogy könnyen összetűznek, akár verekednek is a fiúk, de nagyon sok történet szól arról, hogy miközben a szülők átveszik a vitának a folytatását, a gyerekek már megbeszélik, hogy egy óra múlva találkozunk, focizunk. Tehát náluk sokkal könnyebben megy ez a lépjünk tovább, és elfelejtjük, nem emlékezünk rá. És ez megint felnőttekként egy olyan terhet nyom a vállunkra, hogy nem tudjuk letenni, nem tudunk megbocsátani, nem tudunk tovább menni, ami tényleg nehézé teszi a felnőtt kort.
0: Hogyha a négy jellemtulajdonság közül el szeretnétek valamelyiket újra sajátítani, akkor a négy közül melyiket szeretnétek újból felvenni magatokra, és magabiztosan hasznosítani az életetekben? Elismétlem őket, amiket Zsolt mondott, tehát a bizalom, őszintesség, taníthatóság, megbocsátás.
1: Csak egyiket szabad?
0: Lehet többet is.
1: Hát a bizalom az egy olyan dolog, amit ahogy telnek az évek, az ember rájön, hogy ha adja valakinek, majd el is tudja veszíteni.
0: Uh-huh. Ez lenne csak az egyik, vagy még szeretnél egy másikról is megosztani gondolatokat?
1: Szerintem ez a legfontosabb.
0: Ez a legfontosabb. Renáta?
2: Nekem kettő lenne. Jó, hogy megkérdeztem. Az egyik az a taníthatóság. Nagyon-nagyon sok mindenről rámondom azt, hogy persze-persze tudom, miközben amúgy nem tudom, de fájna az egómnak beismerni azt, hogy oké, mondjad, szeretnék többet megtudni erről a dologról. És a másik pedig ez az őszinteség. Az is, jó, mondjuk kiskoromban sem mertem teljesen őszinte lenni mindenkivel. Nagyon félek még mindig attól, hogy megbántom az másik embernek az érzelmeit, esetleg elindítok benne egy olyan dolgot, ami még nem volt ott neki, és ezzel még többet ártok neki, mint amennyit segítene neki az, hogyha én most őszinte leszek vele. És tehát ez a két dolog, ami jó lenne, ha visszakerülne az életembe.
0: Meglep, hogy az őszinteséget is belefoglaltad, mert a mi generációnkra nagyon az val, hogy mi őszinték vagyunk, mi szeretjük elmondani nézőpontunkat, feketén-fehéren úgy, ahogy van, ha fáj, ha nem. Mi szeretjük a hitelességet, az őszinteséget, és ez egy fontos tulajdonság, de hogyha a hitelességről kellene beszélni egy nagyobb szinten, akkor mit jelent számodra hiteles embernek lenni, és tanított-e valamit a fő foglalkozásod, a zene arról, hogy hogyan tudsz hiteles ember lenni?
2: Tanított, még mindig nagyon sokat tanít. A zenében van egy ilyen, hogy vannak a korszakok, és mindegyik korszaknak teljesen más felfogásai voltak, és teljesen másképp kell értelmezni a hangokat, az előkéket, díszítéseket. És hát még 9-ben nagyon zavartak, hogy én ezt elképzeltem egy adott módon, és akkor jött a tanárnőm, hogy nem, ez nem jó, ez nem így van, és több ilyen beszélgetéseink is voltak az osztálytársakkal, hogy hát de miért, mert nekünk ez a hiteles, nekünk ez az, ami jó. De viszont most visszanézve, vagy egy olyan művet hallgatva egy olyan szemétől, aki nem érti még ennek a fontosságát, minket is zavar már, és ugyanakkor, de hogy ez megjelenik szerintem a hitben is valamilyen szinten, mert a Bibliában le van írva azt, hogy hogy kell helyesen élni, és például, ha a hitnek az elején vagy, akkor simán lehet, hogy fullasztónak érzed ezt az egészet, és nem tudod elképzelni, hogy de uram, miért pont így, vagy miért pont ezt. Viszont ha visszanézel pár évre rá, akkor meg nagyon jól látszik teljesen tisztán az, hogy tényleg ezt így kellett, és ez volt a helyes út.
0: Egy olyan világban élünk, ahol a zene tud nagyon felszínes is lenni, és ebben a korban, amikor ezt látjuk a televízióban, a rádióban halljuk, tanít valami egyebet is számodra a zene? Vagy melyik az a zene, ami a legjobban közvetíti számodra a hitelességet, az őszinteséget, a tisztaságot?
2: Hát most igazából két fajta, valamilyen szinten két fajta zene van. Az egyik az a barokk korból inkább Bachnak a művei. Tényleg lehet benne látni Istennek a nagyságát és a tökéletességét. A másik meg a kórusos művek, amiket nagyon sok ideig nem szerettem, és nem bírtam hallgatni őket. Viszont most, hogyha bensőségre van szükségem, egy mélyebb dologra, aminek szövege is van igazából, akkor hallgatok egy pár ilyen művet, és érzem, hogy Isten szól hozzám rajtuk keresztül, és persze énekelni meg nagyon szeretek kórusokban, szóval.
0: Robert, neked mit tanított meg a saját munkád, vagy főfoglalkozásod a hitelességről? Egy elég precíz munkát végzel, kíváncsi vagyok a válaszodra, hogy a precizitással fogod összepárosítani a hitelességet, vagy valami mással?
1: Nagyon fontos, hogy tisztességesen végezzem el a munkámat, és hogy precíz is legyek egyértelműen, mivel az általam szolgáltatott adatokat nem csak én magam dolgozok velük, hanem továbbadom azt különböző személyeknek, és megtanultam a munka során, hogy nagyon fontos az, hogy a munkámat tisztességesen végezzem, mert nem csak akkor, amikor látnak, és ne csak akkor alkalmazzam a szakmai elveket, amikor látnak, hanem amikor csak egyedül végzem a munkámat, mert tudom, hogy vannak helyzetek, amikor nagyon fontos lépések ehhez fűződnek vissza.
0: Volt már olyan konkrét eset, amikor nehezebben hoztad meg a helyes döntést?
1: Nem mondhatom, hogy nehezebben hoztam meg a helyes döntést, mert voltak szituációk, amikor különböző szemszögökből lehetett megközelíteni a problémát, de eddig legalábbis elég egyértelmű volt, hogy milyen technikákat alkalmazunk annak érdekében, hogy érjük el a megfelelő eredményeket.
0: Uh-huh. Próbáltuk elemezgetni, vagy próbáltam elemezgetni azt, hogy milyen családban nőttetek fel, hogyan fogjátok fel a gyerekkorotokat, a jellemtulajdonságokat, amikkel születtetek, vagy amik kialakultak az életetekben. És most így a felnőtt korra víve a szót, vagy fiatal felnőtt korra víve a szót, az a kérdés merül fel bennem, hogy könnyű önmagatoknak maradni ebben a korban, amit most megélünk?
1: Személy szerint azt mondanám, hogy nem. Mert gondolom nem csak rám jellemző ez, hogy különböző társaságokban vagyunk jelen, és talán nem kéne így legyen, de különböző verziókat mutatunk meg saját magunkról, és ilyenkor, mikor nagy különbség van az úgymond két személyköst, vagy három személyköst, vagy attól függően, hogy hány a környezetben jelenünk meg, nagyon nehéz akár rájönni is arra, hogy te most ki is vagyok én, most melyik az a valódi énem, melyikkel tudok én a legjobban azonosulni.
0: És hogyha a témába hozzuk a hitet is, előfordult már, hogy nehéz volt önmagadnak maradni egy körben, ami félreértette a hitedet, vagy félreértette azokat az értékeket, amelyek a hitből fakadóan léteznek benned?
1: Régebb igen. Talán nehezebben értették meg az akkori barátok, úgy mondjam, más ésszel fogták fel a hitemet most. Váltottam a társaságot. Az nem azt jelenti, hogy csak hívő emberekkel vagyok körülvéve, de talán jobban sikerül magamat, jobban tudok helytállni, anélkül, hogy egyáltalán valamilyen szinten sértő dolgokat mutatnák be nekik.
0: De gondolom, hogy könnyebb önmagadnak is lenni, mert egy olyan társaságban vagy, aki ugyanezeket az értékeket képviseli, és könnyen el tudja fogadni a döntéseidet, mert nincsenek a különbözőségek.
1: Abszolút, abszolút.
0: Renáta, neked nehéz önmagadnak megmaradni a mindennapokban, a jelenkorban?
2: Hát, ahogy Robert is mondta, tényleg nekem is minden társaságban szerintem más és más arcom van. Nem feltétlenül arról szól, hogy nem vagyok őszinte, viszont nagyon széles, úgy mondanám inkább, hogy széles a személyiségem, és tényleg nagyon-nagyon különböző baráti köröm van. Tehát most nem csak ott áll le, hogy az egyházon belül és egyházon kívül, hanem az egyházon kívül is több, és nagyon, tényleg nagyon különböző emberek. Ugyebár zenész világ, zenész élet. De talán azzal nem tudok egyetérteni, hogy egyházi körön belül könnyebb saját magadat adni. Nagyon sok olyan személlyel beszélgettem nagyon mély témákról, és úgy egyházi, mint nem egyházi témákról is, akiknek vagy semmi közük, vagy egy teljesen más felfogású egyházból vannak, és nagyon elfogadóak voltak, és sokkal nyitottabbak. És viszont nem. Tehát, hogy szerintem vannak személyek, akikkel lehet nyíltan beszélni ezekről a dolgokról, és vannak, akikkel hiába vannak egyházon belül, még akkor se feltétlenül lehet.
0: Mit láttok pozitívumnak egy emberben, hogyha görcsösen ragaszkodik az értékeihez, és így nem tud kapcsolódni más társadalmi rétegekkel, vagy embercsoportokkal, vagy hogyha ilyen színes, alkalmazkodó személyisége van, aki tud kapcsolódni másokhoz is, de tud az értékeihez is hű maradni. Gondoljátok, hogy ez egy pozitívum, hogy az ember tudjon rugalmas lenni az emberekkel, más emberekkel is?
1: Szerintem nyertebb ügye van annak az embernek, aki tud ilyen szinten alkalmazkodni különböző személyekhez, független attól, hogy most vallásról beszélünk, vagy más témakörben vinnik a beszélgetést.
0: Mit jelentene elfogadni egymást a különbözőségeink ellenére is? Te ezt hogy tapasztalod? Hogy hidalod át, Renáta, a különbségeket, amikor különböző csoportokba kerülsz, és nem ugyanazok az értékek?
2: Hát egyébként pozitív tapasztalatom van például az adventista értékek elfogadásával nagy a részt a külső emberek felől. Viszont szerintem az a legfontosabb, hogyha... Tehát, hogy nem az a lényege, hogy most mindenki úgy éljen, ahogy te azt tudod, hogy a helyes, hanem az, hogy őszinték legyünk valamilyen szinten, és amennyiből ők elfogadják azt, ahogy én élek, és tiszteletben tartják, annyiból jó, hogy szeretném, hogy ők is megváltozzanak, és ők is rájöjjenek arra, hogy mi a helyes. De szerintem semmi értelme kötelezni őket arra, hogy na most ez a helyes, és ezt csináld.
0: Hogyha élezzük egy másik irányból ezt a kérdést, akkor szerintetek ma a fiataloknak könnyebb inkább elfogadónak lenni, vagy ítélkezőnek? Hogy látjátok a társasági köröket? Mit tapasztaltatok eddig gyakrabban? Hogy ítélkezőbbek, vagy elfogadóbbak voltak?
1: Én azzal szembesültem, hogy a mai fiatalok sokkal nyitottabbak, sokkal elfogadóbbak, és tényleg az előítéleteket, amennyiben csak lehet, félre szokták tenni. Inkább arra van téve a hangsúly, hogy alakítsunk ki egy kapcsolatot, hidaljuk át talán azt a gap-et, hogy úgy mondjam.
0: Szarést.
1: Igen. És ennek érdekében nagyon fontos az, hogy fogadjuk el egymást. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy egyetértünk velük, de valahogy meg kell közelíteni ezeket az embereket is, hogyan másképp.
0: Uh-huh. Hogyha kéne most képviseljétek az összes fiatalt a világon, akkor mit láttok ti, mitől félnek a legjobban a fiatalok? Az elutasítástól, magánytól, vagy vannak-e olyan nagy félelmeik, amit se nem az elutasítás, se nem az magány, hanem valami más? Tehát van egy ilyen egyetemes félelme a fiataloknak a közösségek, a szocializálódás kapcsán?
2: Van ez a fear of missing out dolog, amit én úgy vettem észre, hogy mindenkiben ott van valamilyen szinten. Most az, hogy a magánytól, vagy az elutasítástól félnek jobban, az szerintem minden benne van ebben. És tényleg tapasztaltam a saját bőrömön, hogy jó, túl sok időt vesznek el a közösségi médiák, letörlöm, de utána meg, és tényleg fontos beszélgetésekről maradnák le, és mindig meggyőzöm magam, hogy hát nem. És hiába órákat töltök el a negatív részén, azért a pár perc pozitívuma miatt azért nem sikerül elszakadni tőle.
0: Uh-huh. Robert, te mit fedeztél fel ebben a kérdésben válaszként?
1: Hát annyira bő válasz volt ennek, hogy szinte elfejtettem a kérdést, hát ha megismételnéd.
0: Hát, hogy a fiataloknak van egy ilyen nagy félelme az élet kapcsán, a magánytól, az ítélkezéstől, az elutasítástól, mitől félnek leginkább a fiatalok?
1: Én úgy vettem észre, hogy hogy egyértelműen megvan mind a kettő, tehát, hogy félnek a magánytól, az elutasítástól is, de talán az, hogy nem hagynak egy kis csendet az életükben, és minden kis idejüket valamivel be akarják pótolni. Szerintem ez arra mutat rá, hogy félnek így a magánytól. Félnek az attól, hogy talán maradjanak meg a saját gondolatjaikkal, az érzéseikkel, nézzenek szembe velük. Uh-huh. És ezek leginkább akkor jönnének elő, mikor az ember el van csendesedve, amikor a saját gondolatjaival van. Uh-huh.
0: Zsolt, milyen gyógyszered van a magányra? Jó dolog magányosnak lenni fiatalon, vagy rossz dolog? Van egy egyensúlyozott álláspont róla? Mit tudnál a magányról elmondani? És tanácsolni nekünk fiatalon?
3: Nagyon örvendek ezeknek a mély gondolatoknak, amit megfogalmaztatok, mert én is úgy látom, hogy tényleg a fiatalok annyira írtóznak a magánynak attól a elképzelésétől, hogy egyedül maradjanak, és nem tudnak egy picit elcsendesedni. És ezért inkább mindig keresik a közösséget, legyen ez online, vagy pedig akár bármilyen közösség, gyülekezeti, vagy pedig egyetemi munkaközösség, baráti, foci közösség, mindegy, csak legyek közösségben. De az igazság az, hogy ezek a közösségek nem mindig tudják a magánynak az érzetét megszüntetni, hiszen statisztikailag minden ötödik ember magányos, és ez lehet, hogy a fiataloknál még magasabb ez az arány. És hiába küzdenek, egy amerikai színész mondta, hogy nem az a legrosszabb, hogy egyedül vagyok, hanem az, hogy egyedül érzem magam a tömegbe. És ezt nagyon nehéz feldolgozni, hogy energiát fektetek bele, hogy ott legyek, hogy jópofáskodjak, hogy mosolyogjak, hogy vicceket mondjak, hogy barátkozzak, hogy meghallgassak, hogy elmondjam, és végül, amikor hazamegyek, akkor mégis ezzel a magánnyal távozom. És ezért mindazok, akik közösségekben vagyunk, és igyekszünk egy picit tudatosan odafigyelni a másikra, sokkal többet kellene tennünk annál, hogy programokat szervezünk, vagy programokon részt veszünk, hanem hogy tényleg ezeknek a programoknak meglegyen az a szerepe, hogy mindenki megnyíljon a másik előtt, hogy tényleg bátran tudjon beszélni az érzéseiről, a gondolatairól, tudja azt, hogy ott elfogadják, megértik, nem kell emiatt szégyenkeznie. Sokszor, amikor felnőtt és fiatal kapcsolatát tekintjük, mindig úgy gondolkodunk, hogy nekünk meg kell mondani nekik, tanítani kell őket. Pedig pontosan abból kifolyólag, hogy ők egy más korban élnek, amikor egyszerűen szívják magukba az internet segítségével a tudást. Sokszor csak arra van szükségük, hogy valaki meghallgassa őket. És a meghallgatás, vagyis az, hogy lehetőséget adok a fiatalnak, hogy beszéljen, hogy elmondja mindazt, amit ő hallott, azt le tudja ellenőrizni, hogy vajon azok az információk helyesek, jól értelmezi őket. Sokkal nagyobb lehetőséget nyújtanak számukra a tanulásra, a fejlődésre. És ezért tényleg nagyon oda kellene figyelni ezekben a közösségekben, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra. Aztán nagyon örvendek annak, amikor látom azt, hogy a fiatalok a sok-sok közösség mellett, de mégis ragaszkodnak a gyülekezet közösségéhez. Szerintem a gyülekezet közössége egyike a legegészségesebb közösségeknek. És nem a külön ifjúsági alkalmakra gondolok, hanem általánosan a közösségre, ahol együtt vannak a generációk. És én úgy látom, hogy erre a közösségre, ahol a legidősebbtől a középkorúig, a fiatalig, és a még a nálam kisebb is ott van jelen, egy olyan közösséget teremt, ami egészséges növekedést tud biztosítani. Oda tudok figyelni mindenkire. De nem alakul ki, hogy csak én vagyok a világ közepe, 20 éveseké a világ, hanem egyszerűen rájövök arra, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, hanem nekem mindenkitől kell tanulnom, és én mindenkinek a jólétéhez, a boldogságához hozzájárulhatok. Azt hiszem, hogy ez így nagyon fontos lenne ezt megélni és megérteni.
0: Köszönjük szépen, Zsolt! Nincs már sok időnk hátra, de van még egy néhány kérdésem. És érdekelne az, hogy mit gondoltok a példamutatásról, illetve a beszédről, hogyha a kettőt egymással párhuzamba hoznánk, szerintetek mi az, ami nagyobb hatást ér el az emberekben, akár hit szempontjából, akár más szempontból, maga a viselkedés, vagy maga az, amit mondunk?
1: Fontos, hogy legyen összefüggés a kettő közt. Tehát, hogyha egyet mondok, akkor valamilyen szinten, és nem úgy valamilyen szinten, hanem úgy akkor azt tükrözöm.
0: Teljes mértékben.
1: Igen.
2: Hát, szerintem jó, persze, mind a kettő nagyon fontos, viszont én a saját életemre visszanézve azt látom, hogy a példamutatással sokkal többet tudtak nevelni, mint ha mondták volna, hogy na, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni.
0: Mit gondolsz, Zsolt? Szükségük van a fiataloknak jó példaképekre?
3: Mindenképp, és nem csak nekik, hanem mindenkinek. De amire tényleg oda kell figyelni, hogy megértsék ezt az egész folyamatot, és megint egyszerűen csak rácsodálkozom arra a bölcsességre, amit már szereztetek, mert ez egy nagyon komoly kérdés. Tehát a mai fiatalok, hogy az előbb is említettem, egyszerűen csak szívják magukba a tudást. Egy olyan online világban élünk, amikor mindenki példaképé szeretne válni, influencerek, mindenki. De az igazság az, hogy ezek mind szerepek. Tehát ez nem egy való világ, hogy jó, én szeretnék tanítani, és akkor így az egész életemet bekamerázom. Hanem mindenki beállítja a kamerát, előtte mindenki eljátsza kétszer-háromszor, ha nem jó, akkor letöröm, vágom, és csak akkor teszem mások elé ezt a tanítást, vagy ezt a gondolatot, amikor megfelelőnek érzem. De a fiataloknak szüksége van arra, hogy lássák a valódi énemet. És sokszor minden területen legyen ez lelkiség, vagy legyen ez családi élet. Itt nem csupán tanításról van szó, hogy megmondom, hogy mit kell tegyél, mert én vagyok az apád, hanem egyszerűen a fiatalok vágynak arra, hogy lássák, mit jelent apának lenni. Lássák azt, hogy mit jelent lelkésznek lenni, mit jelent fiatalnak lenni különböző helyzetekben. És hogyha ezt felvállaljuk, hogy tényleg őszintén hiteles példaképek legyünk, én azt hiszem, hogy azáltal a közösségek életszerűbbek és sokkal egészségesebb közösségeként tudnak majd tovább élni.
0: Ti mit reméltek? Milyen emberek szeretnétek lenni néhány év múlva? Milyen példaképek szeretnétek lenni kisebbeknek, vagy más embereknek?
2: Hát én azt abban tudok a leginkább reménykedni, hogy legalább félig olyan jó személy leszek, mint édesanyám. Többszörösen is beszéltünk erről, hogy nem tudja, hogy jól nevelt, nem tudja, hogy mit csinált rosszul. Viszont így végignézve, végiggörgetve az emlékeimet, tényleg csodálatos személyek voltak a szüleim, és amit nagyon-nagyon nagy pluszt adtak hozzá az életemhez már most, az az, hogy minden reggel láttam mindkettőjüket, hogy tanulmányoznak. És ez az a dolog, amit szeretnék én is átadni minél több személynek, ha lehet, de legalább majd a gyerekeimnek, hogy igenis, azok a reggeli imák és azok a reggeli bibliaolvasások nagyon-nagyon sokat számítanak.
0: Robert, te milyen példa szeretnél lenni?
1: Hát én szeretném a szüleimtől egyértelműen a legjobbat elvenni, és mindazt, amit talán a tudásuk szerint adtak át, de lehet, hogy nem a legmegfelelőbb képpen, azt talán félretenni, és próbálni még egy jobb verziót alakítani ki, hogy majd a következő generáció is láthassa.
0: Van egy bizonyos dolog, amit most tanulsz, és most nem egyetemi tanulmányokra gondolok, hanem így az élet kapcsán tanulsz elsajátítani egy készséget, egy erősséget, akár a hitedben, vagy van-e valami, amit most tanulsz Istentől, például türelmet, vagy bármilyen ilyen jellegűt? Van-e egy elképzelésed az életedről a jelen kapcsán, hogy hol tartasz te most? És mire szeretnél emlékezni ebből az életszakaszból, amit most átélsz?
1: Amit említettem pár perccel ezelőtt is, hogy ha lenne egy olyan tulajdonság, amit szeretnék visszakapni gyerekkoromból, az a bizalom, és úgy érzem, hogy most az életemnek egy olyan szakaszában vagyok, amikor szükségem van arra, hogy bízzak Istenbe úgy, ahogy még talán eddig nem bíztam sose. És nem azért, mert nem voltak eddig tapasztalataim vele, de olyan döntések előtt látom magam néha, amikor tényleg csak is az Úrba vetett hit tud engemet tovább léptetni.
2: Hát én jelen pillanatban próbálok mindent Isten kezébe tenni. Pont a hetekben volt egy ilyen esemény, amivel kapcsolatban imádkoztam, hogy jó, Uram, legyen meg a te akaratod. Tudom, hogy te jobban tudod, és tudom, hogy a te te látod az egész helyzetet teljes egészében, és én nem láthatom. És hát pont az történt, amit nem szerettem volna, és hát nagyon-nagyon-nagyon kiborított. Viszont szeretném majd visszanézve azt látni, hogy teljes mértékben őszintén el tudtam fogadni Istennek a vezetését, és azt tudtam csinálni, amit ő szeretett volna tőlem mindennel kapcsolatban.
0: Robert, mi az az egy dolog, amit szeretnél, ha mindenki megértene a hitről?
1: A hit az egy folyamat. Ezt még én is meg kell értsem. Tehát, hogy ez nem csak a nézőinknek szól, vagy a bárkinek. Tehát a hit az egy folyamat. Nem egy érzés, talán mi a hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy és azt tapasztalni, hogy a hit folyamán így elárasztanak az érzelmek, de a hit az egy tudatos döntés, és néha oda kell tegye az ember magát tudatosan amellett, hogy hit emellett dönt és kitart.
0: Renáta, ha egy mondatban kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
2: Mert Isten mindig jobban tudja.
0: És Zsolt, számodra is van egy utolsó kérdésem. Mit mondanál egy olyan fiatalnak, vagy személynek, aki most keresi a helyét az életben, vagy most keresi éppen Istent?
3: Legyen őszinte ebben az érzésében, vagy ebben a gondolatában, és ezt a Jóistennek mondja el, hogy nem ismeri, de szeretné megismerni. És keresztényi tapasztalatból tudjuk azt, hogy ennek a legjárhatóbb útja az az isteni kinyilatkoztatás, a Biblia. Tehát akkor, amikor őszintén kérem a Jóistennek a segítségét, és kezembe veszem a Bibliát, hogy megismerjem belőle Istent az isteni önkinyilatkoztatás által, és keresem azokat az embereket, akiknek tényleg élettapasztalatuk van a Jóistennel, hogy elmondják ezt, hogy ismerték meg, hogy jártak a Jóistennel. Azt hiszem, hogy ezek azok az utak, vagy lehetőségek, amelyek segíthetnek bennünket, hogy tényleg mi magunk is személyesen egy egészséges és egy teljes istenképet tudjunk felfedezni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy segítettél ebben a beszélgetésben, az életbölcsességekkel, adtál nekünk válaszokat nagyobb kérdésekre, amelyek a fiatalok számára valóban olyan kérdések, amiken gondolkodnak nap, mint nap, és köszönöm nektek, hogy megnyíltatok, hogy őszintén elmondtátok azt, hogy hogyan gondolkodtok a hitről, bizonyos, vagy a hit keretén belül bizonyos témakörökben. Hálás vagyok, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr áldja meg az életeteket, adjon nektek nagyon jó tapasztalatokat vele, és legyen minél jobb a kapcsolatotok Istennel. Köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer.
1: És köszönjük.
0: A mai beszélgetésben őszinte történeteken keresztül gondolkodhattunk el a hitről, az önazonosságról, a példamutatásról és arról, hogyan lehet emberként és hívőként helytállni a mai világban. Reméljük, hogy a mai beszélgetés mindenkinek adott egy bátorító gondolatot, vagy egy kis reménysugarat a hétköznapokra, amelyet tovább vihet magával a következő napokban is. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és reméljük, legközelebb is velünk lesznek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Bibliai ABC.
1: A Mi Atyánk előadás sorozatnak a hetedik témaköréhez értünk, azonban ahogy kezdtük tanulmányozni a Mi Atyánkot, említettük azt, hogy 6 kérelemből áll, és az 5. kérelemnél vagyunk. Nekem lenne egy kérdésem. Megtörténhet-e az, hogy valaki imádkozza a Mi Atyánkot, és a Mi Atyánk imádkozásával áldás helyett átkot kér magára? Igen. És pont ez a kérelem tartalmazza erre a kérdésre a választ, tehát bocsáss meg, mint én. Egy kicsit változtattam, mert Jézus Krisztus többes számba mondja el, hogy magunkra érezzük ezt a kijelentést, vagy ezt a kérelmet, hogy Istenem, úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsátok az én felebarátomnak. Szó szerint a szöveg ezt mondja, az 5. kérelem, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedveseim, nagyon érdemes ezen a kijelentésen, ezen az 5. kérelmen mélyen elgondolkodni. Általában emberek egymásnak hogyan szoktak megbocsátani? Az első alkalomig. De amikor ezt kérjük Istentől, akkor ugyanazt kérjük szó szerint, hogy Istenem, ahogy én nem vagyok hajlandó tiszta szívből megbocsátani annak, aki engemet megsértett, ugyanúgy kérlek téged, hogy te se bocsáss meg nekem. Miért? Azért, mert mit kérünk? Istenem, úgy bocsásd meg az én vétkeimet, ahogy én is megbocsátok a felebarátaimnak. Én tudom azt, hogy emberek naponta többször elmondják a Mi Atyánkot, de nem élik bele, nem gondolják mélyen át ezt az 5. kérelmet, és haragot, sértődést viselünk szívünkben, mondjuk a Mi Atyánkot, és akkor egyszerűen áldás helyett átkot kérünk magunkra. Miért? Mert azt mondjuk Istennek, Istenem, úgy ne bocsásd meg az én vétkeimet, mint ahogy én sem vagyok hajlandó megbocsátani a szomszédnak, a testvéremnek, az ismerősömnek, a jó barátomnak, és így tovább.

Óriási jelentőséggel van ez, és nem véletlen, hogy Jézus Krisztus, amint befejezi a mi atyánkot, Máté evangélium a 6. részének a 9-től a 13. versig van feljegyezve az evangéliumban a mi atyánk, közvetlenül a 14 és a 15. versben azonnal Jézus Krisztus kitér ennek a magyarázására, a 6 kérelem közül Jézus Krisztus egyetlen egy kérelmet sem közvetlenül a mi atyánk elmondása után nem magyarázza meg, de ezt az egyet igen. Miért? Azért, mert ezzel a problémával leggyakrabban találkozunk. Megtörténik az, hogy naponta különböző emberek megsértenek bennünket, talán többször is. És hogy vannak azok lerendezve? Mert hogyha ha eljön az este, és mi elmondjuk a mi atyánkot, és mi napközben nem rendeztük el azokat a sértő, viszályos kapcsolatokat, amelyeket történtek, és mi elmondjuk a mi atyánkot, akkor az mit jelent számunkra? Az, amit már kétszer eddig is különböző oldalról megfogalmaztam, áldás helyett átkot kérünk magunkra. Ez pedig borzasztó. Borzasztó belegondolni abba, hogy valaki imádkozik Istenhez, és ahelyett, hogy áldást kérne Istentől, átkot kér magára. Az én gyerekeimmel, sorban mindegyikkel először a mi atyánkot tanítottam meg fejből. És tudják, hogy mi volt a nagyon különös? Az, hogy amikor ők elmondták a mi atyánkot, akkor egy kissé tévesen mondták el. Nem azt mondták, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Most kicsit lassabban mondom, így mondták el, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát a megbocsátottunk, ez micsoda? Ez múlt idő. A Bibliában Isten ad egy nagyon jó tanácsot a nézeteltérések rendezésére. Le ne menjen a nap a ti haragotok felett. Miért? Azért, mert minél tovább ferdén nézünk egymásra, annál nehezebben mehetünk el és kérhetünk bocsánatot, hogy bocsátunk meg. Mert rendszeresen mi történik? Egyik sértés tetejébe jön a másik, a harmadik, a negyedik, és csak állandóan mélyül a szakadék kettőnk között, és sokkal nehezebb utána elrendezni, a mély szakadékokat betömni, mint ha csak mindössze a szakadék 1-2 cent is. És figyeljük meg, hogy az összes kérések közül Jézus csak ezt az egyet magyarázza sokkal részletesebben, és most itt van előttünk ez a magyarázat, és Jézus Krisztus így mondja el, hogy a Máté evangélium a 6. részének a 14 és 15. versében, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Egyértelmű kijelentés ez? És természetes, hogy először Jézus Krisztus a pozitív oldalról közelíti meg, és ezt mondja el, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, akkor a ti mennyei atyátok is megbocsát, azonban ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És kedveseim, mi mit szeretnénk? Hogy Isten nekünk megbocsássa a vétkeinket, vagy ne bocsássa meg. Hát Jézus Krisztus miért tanított bennünket így imádkozni, és miért helyezte ezt a kérelmet is a 6 kérelem közé a mi atyánkban? Azért, mert Isten szeretne nekünk segíteni abban, hogy mi napról napra nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel tegyük fejünket a párnára. Miért lényeges ez? Azért, mert este lefekszünk, ki garantálja számunkra azt, hogy reggel fel is fogunk ébredni? Valaki tudja garantálni azt, hogy este lefekszik, és reggel biztos fel fog ébredni? Nem. Ezért mondja Isten szava, hogy megtörténik a nézeteltérés. Kérem, ha mindannyian emberek vagyunk, és mindannyiunknak vannak sarkaink, igaz? És sokszor olyant is mondunk, amit jó szándékból tesszük talán, és mégis a másik sértődve veszi azt, amit elmondunk. Nem egy ilyen eset történt már bizonyára önökkel, velem is egyaránt. Jézus Krisztus tehát összeköti a két dolgot. Ha mi megbocsátjuk a fele barátunk ellen a vétkeket, akkor Isten is megbocsát nekünk. De ugyanakkor az ellenkezőjét is elmondja, és ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, akkor a mi atyánk sem nem fog megbocsátani nekünk.
Márpedig, kedvesem, én úgy gondolom, hogy senki sem közülünk nem szeretné azt, hogy Isten, vagyis nem szeretné azt, hogy Isten ne bocsássa meg a vétkeinket. Azért is imádkozunk. Tehát a mi lelki állapotunktól függ, és a mi készségünktől, hogy megbocsát-e Isten nekünk, vagyis készek vagyunk-e mi megbocsátani mi fel a barátunknak. Jézus nagyon hangsúlyozta a megbocsátást. Miért? Szeretnék egy másik néhány fontos dolgot még feltárni. Az első kijelentés, nehéz megbocsátani, vagy inkább kérdésnek is lehetne mondani. Nehéz-e megbocsátani? Vagy könnyű? Hát bizony elég nehéz. Esetek válogatják, mondjuk így. De azért nagyobb részt ott van az, hogy hát én menjek el is, én kérjek bocsánatot. Sajnos, mint lelkész, néha-néha két félnek a kibékítésén is kell fáradoznom. És tudják, hogy az emberek, amikor ketten összerúgják a port, akkor egyszerint mind mondanak? Én menjek el, és én kérjek bocsánatot? Na, ez már nem lesz meg. Jöjjön el ő sértett meg, és ő alázkodjon meg, és ő mondja meg nekem azt, hogy ő igazságtalanul bánt velem, vagy csúnyát mondott rám, és ő kérjen bocsánatot. És kedveseim, rendszerint mindig ki a hibás? Én vagy ő? Ha már én csak nem. Ez a másik. És mind a két fél azt mondja, hogy ha az megalázkodik, és ha az bocsánatot kér, akkor én meg fogok bocsátani. De szeretnék a Bibliában egy gyönyörű példát megemlíteni. Nekem olyan kedves és olyan bátorító az a bibliai példa, és ezt a bátorítást szeretném mindannyiunknak elmondani. Amikor Ádám és Éva vétkezett, és amikor szófogadatlanokká lettek, akkor ki kit sértett meg? Isten sértette meg az embert az ember szófogadatlanságával, vagy az ember sértette meg az Istent? Az ember sértette meg az Istent. És ki kit ment el keresni? Az ember ment az Istenhez, hogy bocsánatot kérjen? Vagy pedig Isten volt az, aki eljött és feltette az első kereső szót, hogy hol vagy Ádám? Tehát ki kit jött el keresni? A sértett fél, vagy az, aki megvolt, akit megsértett? Akit megsértett. És kedveseim, ha Isten így járt el, akkor mikor leszünk mi az Isten gyermekei? Mikor mondhatjuk jogosan a mi atyánkban azt, hogy mi atyánk? Akkor, hogyha ugyanúgy járunk el, mint ahogy Isten példát adott nekünk, már ott az Éden kertjében, és nem csak ott. Jézus Krisztus elmondott az ember Istentől való elfordulásáról, és az Istenhez való visszatéréséről egy gyönyörű példázatot földi élete alatt. Ez pedig a tékozló fiúról szóló példázat. Csak a legfontosabb mozzanatokat említem meg. A kisebbik fia azt mondta az apjának, hogy add kinek rám eső vagyont. Az apja odadta neki. Elment, tékozolva élt, mindent elszórt, eltékazolt, és utána végül, mint zsidó gyermeknek el kellett menni, hogy disznópásztor legyen, és Jézus így mondja el a példázatot, hogy abban a moslékból sem kapott eleget, amit a disznók ettek. És ottan éhesen, korgó gyomorral eszébe jut az, hogy az atyának házába pedig a béresek is bővölködnek kenyérbe, és elhatározza, megyek vissza. És amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, és amikor a tékozló fiú megy haza, várta-e az apa a tékozló fiát? És ez mit mutat? Mire val? Mire tanít? Hogy Jézus Krisztus vagy Isten kész-e bármikor megbocsátani önöknek is nekem, ha mi bűnbánó szívvel visszatérünk? Igen. És olyan drámai Jézus Krisztusnak ez a példázata, így mondja el, hogy amikor meglátta az apa, megesett rajta a szíve, és odafutamodván nyakába borula, és megcsókolgatá őt. Hát kedveseim, ki futott? Ki az, aki futott? A fia hazafelé, vagy az apa a fia felé? Az atya az, tehát az Isten az, aki kész könyörülni, kész visszatérni, kész megbocsátani, és ki kit kezdett csókolgatni.
az apa a hazatérő fiat. Ezért tehát Jézus Krisztus, amikor ezt a kérelmet mondja el a mi atyánkban, akkor az, hogy Isten megbocsát-e nekünk, vagy nem, az Istentől függ, vagy tőlünk? Tőlünk függ. Ezért rendezzük el embertársaink közötti kapcsolatunkat. Bűnös természetünk ezt diktálja, ne bocsáss meg. És ez így van. Talán én nem alázkodok meg, alázkodjon meg a másik. Azonban, ha a Krisztusi lelkület hat át bennünket, ahogy tanultuk a sorozatban eddig, hogyha a Szentlélek Isten lakozik bennünk, akkor semmi nem lesz nehéz oda menni embertársainkhoz, és elmondani, hogy nézd, talán zilált állapotban voltam, vagy ideges voltam, vagy siettem, vagy meggondolatlanul tettem, kérlek téged, bocsáss meg. Most szeretnék valamit megkérdezni. Ha mi megalázkodunk, és elmegyünk embertársunkhoz, még ha ő is sértett meg bennünket, és mi bocsánatot kérünk, leesik az aranykorona a fejünkről? Nem leszünk kisebbek azzal, hogyha mi megalázkodunk. Mert végsősorban a megalázkodásban van az igazi nagyság. Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és adja az ő életét fel a barátaiért. És Jézus ezt megtette. És csorba esett Jézus tekintélyén azzal, hogy ő meghalt az egész emberiségért a Golgotai kereszten? Nem. Akkor tanuljunk Jézus Krisztusnak ebből a viszonyulásából. Ugyanakkor Péter apostol egyik alkalommal beszélget Jézus Krisztussal, és a zsidó rendszabályok szerint, amelyet természetesen a zsidók írtak, nem Isten, az úgy volt, hogy háromszor elegendő, ha valaki megbocsát egy nap alatt fel a barátjának. Háromszor kötelessége megbocsátani. És Péter apostol oda megy Jézus Krisztushoz, és azt úgy gondolja, hogy hát én egy kicsikét fölemelem ezt a zsidó rendelkezést, és azt mondta, hogy Uram, hányszor kell nekem fele barátomnak megbocsátani egy nap alatt? Még 7-szer is? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy 70-szer 7-szer. 70-szer 7, az összesen 490-szer. Mit mondott Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel? Bocsáss meg fele barátodnak, ahányszor megsért. Na most fordítsuk meg ezt a tételt, és másik oldalról nézzük meg. Először is nézzük meg, hogy kit lehet megsérteni. Elmondom, hogy kit lehet megsérteni. Ami bűnös énünket. Ami bűnös énünk sértődik meg bármikor, bárki nem úgy szól, nem úgy jár, rosszat mond rólunk, és így tovább. A bűnös énünket. De hogyha a bűnös énünket már odaadtuk Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus él bennünk, akkor mi meg fogunk-e sértődni? Akkor nincs kit, hogy megsértsenek emberek. És akkor, kedveseim, melyik a jobb lelkiállapot? Ha él bennünk a mi bűnös énünk, aki megsértődik, vagy ha a bűnös énünket odaadtuk Jézus Krisztusnak, és Jézus él bennünk helyette? Melyik a jobb lelkiállapot? Második. Most erre a következő kérdésemre nem várok választ. És önöknél ez hogy van? A bűnös énük él önökben, vagy Krisztus? Ezt azért kérdeztem, és azért vetettem fel kérdés formájában, hogy tovább gondolkodjunk együtt. Mi a teendőnk, hogyha arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy a bűnös énünk még mindig él bennünk? Vajon tovább folyik-e életutunk ugyanúgy, mint eddig, vagy pedig a bűnrendezést, mivel látjuk Jézus Krisztus, hogy mennyire halál komolyan veszi, hogyha én nem vagyok hajlandó megbocsátani fele barátomnak, akkor én nem juthatok a mennybe, már pedig én szeretnék oda jutni, hiszem, hogy önök is, akkor azt jelenti, hogy ezt komoly imánk tárgyává kell tennünk, és kérni a jó Istent mindaddig, amíg a mi bűnös énünktől meg nem szabadulunk. Mert egyetlen ember sem bűnös ényével együtt nem fog a mennybe jutni. Senki sem fog üdvözülni azért, mert vallásos ember. Jézus Krisztus az evangéliumban arra tanít bennünket, hogy nekünk nem vallásoskodnunk kell az életben,
Tehát ha semmit sem ér magában, hanem Jézust kell követnünk mindenben. És ahogy Jézus megbocsát nekünk, úgy kell fele barátunknak is megbocsátani mindannyiunknak. Jézus Krisztus egy nagyon szép példát mondott el. A gyermekek gyorsak a megbocsátásra. Elmondok például egy konkrét esetet. Az én fiam szomszédba játszott a barátjával, és valami földet kezdtek éles kapával kapálni. És az ugyanolyan kisfiú, 4-5 éves, a föld helyett a fiamnak a fejébe vágta a kapát. És itt egyszerűen lehasította a fejéről a bőrt. Fiamnak folyt a vér, és sírva szaladt feleségemhez, és azt mondta, hogy anyuci, nem az Oli a hibás, ő nem akarta azt, ne haragudj rá! És ha velünk felnőttekkel tenne valaki ilyesmit, nem tudom, hogy mit csinálnánk. De nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mire tanácsol bennünket Máté 18.3-ban. És ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, mit mond Jézus? Miből látszik az, hogy egy ember meg van térve? És olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be mennyek országába. Mi bizonyítja azt, hogy egy ember meg van térve? Az, hogy nem él benne a többé a bűnös énje, hanem Krisztus él, azt az embert nem lehet megsérteni. Megsértődött-e Jézus Krisztus valamikor földi élete alatt? Nem. Hát akkor mikor leszünk mi Jézus követők? Mikor leszünk mi igazán keresztények? Hogyha ugyanaz a lelkület hat át bennünket, mint ugyanúgy élünk, ahogy Jézus Krisztus. Hogy ez mennyire döntő dolog? Szeretném felhozni Efézus Berekhez írott levél 4. rész 13. versét. Így mondja el, míg eljutunk mindnyájan a Krisztus teljességével kornak, teljességével lévő kornak mértékére. Míg eljutunk mindannyian arra a színre. És kedveseim, lehet, hogy a Bibliából hozom egyik idézetet a másik után, amely úgy tűnik számunkra, hogy ó, hát ez olyan magas, hogy ezt nem lehet elérni. Egyedül senki nem fogja elérni. Ezt ki is mondtam nagyon határozottan. De Jézus Krisztussal karöltve mindannyian elérhetjük. Most ez a nagy kérdés, hogy mi hogy akarunk küszködni. Egyedül, na majd mi aztán mától kezdve más emberek leszünk, vagy pedig készek vagyunk Jézus Krisztus előtt is megalázkodni, és azt mondani neki, hogy Jézusom, segíts meg engemet, hogy én ellen tudjak állni Sátán minden kísértésének, és én győző lehessek, ahogyan te is győztél. Tehát Jézus Krisztus ezért mondja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, vajon mi ugyanolyan könnyen meg tudunk-e bocsátani a fele barátunknak, mint ahogy a gyermekek megbocsátanak egymásnak. Nézzük tovább Jézus Krisztus tanácsát. Ha áldozatot mutatsz be, beszéli Jézus Krisztus a zsidóknak, akik az ő bűnükért áldozatot mutattak be, Máté evangélium 5. része, ez is a hegyi beszédhez tartozó rész, ezt mondja. Ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy ha te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elé békélj meg a te atyád fiával, és azután vidd fel a te ajándékodat. Tehát ezt szóval mit mondott Isten? Azt mondta, hogy ha te neked van haragosod, ezt lefordítva keresztény nyelvre, annyit jelent, addig ne imádkozz, még el nem rendezed a nézeteltérést. Mert itt is mit mond a zsidóknak? Azt mondja, hogy addig nem mutassátok be a ti áldozatotokat. Meddig nem mutassátok be? Ameddig hagyjátok ott az áldozatot az oltár mellett, és menjetek el, és béküljetek meg a ti fele barátotokkal, akivel nézeteltéréstek van, és ha ti ezt megteszitek, utána mutassátok be az áldozatot. Mi nekünk keresztényeknek nem kell se bárány, se gerlic, se galambfiókát bemutatni áldozatul, de Isten azt mondja, hogy először menj el, és békülj meg, és azután kezdj fohászkodni a mindenható Istenhez. Tehát ne menj Isten elé, ha elő fele barátoddal nem rendezted el a különböző nézeteltéréseket. Óriási tanítása ez az evangéliumnak, és magának a mi atyánknak is. A mi problémánk és Isten tanácsa, nézzük egymás mellett. Az emberi természetünk irgalmatlan, igaz? És pláne, ha még valaki megsértett, tudunk-e olyan emberről jót mondani? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, igaz? Arról az emberről jót mondani, aki bennünket megsértett. Kedveseim, olyan csodálatos valami van a Bibliában, az evangéliumokban. Tudta-e Jézus Krisztus azt,
hogy Júdás fogja elárulni őt. És mégis elfogadta, hogy ott legyen a 12 között. Szólt-e Jézus Krisztus egyetlen egyszer kemény szót Júdás ellen, vagy Júdásnak? Egyetlen egyszer sem. Amikor vezette a csőcseléket Gecsemáné kertjébe csütörtök este, hogy elárulja őt, és azt mondta a katonáknak, hogy azt fogjátok meg, akit majd én megcsókolok. És odament Jézus Krisztushoz, és megcsókolta, és hogyan válaszolt Jézus erre az júdási árulócsókra? Barátom, avagy csókkal árulod el a mestert? Minek szólította? Barátja, pedig ez volt az árulásnak a jele. Jézus Krisztusnál egyáltalán ez nem találtunk, mert az igazi szeretet tündökölt még ott is, Gecsemáné kertjében. Korintusi levél 13. részében van feljegyezve az úgynevezett szeretet himnusza. Az isteni szeretetről beszél elejétől kezdve végig. És figyeljük meg, hogy mit mond a szeretetről. Nem viselkedik bántóan. Nem keresse maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Kedveseim, én nem akarok, hogy bárki rosszul értsen meg, de mennyire vagyunk hasonlóak ehhez a kijelentéshez, amely az igazi isteni szeretetről van szó. Megsértődök? Magam hasznát keresem, vagy a másét? De az igazi szeretet mindezt nem teszi. Csodálatos isteni tanács, figyelemre méltó kijelentés az egész Szentírás keretén belül. Teljes szemléletváltásra van szükségünk, hogy a mi atyánknak ezt a kérelmét meg is valósíthassuk. Nem elmondásra van szó, hanem egyszerűen életre kiélni ezt a kérelmet, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Először is hitre kell jutnunk, mert hitre jutás nélkül ne várjunk igazi megbocsátást. Na most mi a hit? Nagyon sok ember azt mondja, hogy nézze, én nem akarok hitet cserélni. Ismerős ez a mondás? Igen. Nem akarok hitet változtatni. Hát kedvesen, nem is lehet hitet változtatni. Meg szeretnénk juttatni mindenkit. Mert a Bibliában azt mondja Isten, hogy hitből csak egy van. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresség. Nincs két hit, nincs öt, még ahán vallás. A vallás az van sok. A vallás senkit sem fog üdvözíteni. Bennünket nem egyházak üdvözítenek, bennünket Krisztus üdvözít, vagyis minden embert. És éppen ezért, mi akkor a hit? Sokan azt mondják, hogy én csak azt hiszek, amit látok. Ismerős ez a mondás? Hát ez alaptalan kijelentés. Sajnos nagyon sok ember hallja a másik embertől is, mondja tovább. De szeretném leellemezni. Én hittem azt, hogy önökkel találkozom. Kell-e most hinnem, mikor látom önöket? Hát nem, hát látjuk egymást. Tehát kell-e hinnünk azt, amit látunk? Azt már nem kell hinnünk. Na akkor mit kell hinnünk? Szeretném Zsidókhoz írt levél 11. rész első verséből a hit definícióját elmondani. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mi tehát akkor a hit? A reménylet dolgoknak valósága. Valamit valaki megígér, és mi reméljük azt, mert a remény és a hit szinoníma, váltó fogalom. Tehát a hit a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát mit kell nekünk hinni? Ami még nem teljesedett be, és azt kell hinnünk, amit nem látunk. Azt, amit látunk, azt már nem kell hinni. Tehát a hitre jutásra van mindannyiunknak nagyon fontos szüksége. Nézzük meg, hogy mit lát az igazi hittel rendelkező ember. 2 Korintus 4.18-ban mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Miért? Mert az igazán a bibliai hittel rendelkező ember nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Kedveseim, voltunk már olyan problémába,
amikor úgy éreztük, hogy semmilyen megoldás nincsen? Biztos, hogy voltunk. Én is nem egyszer voltam. Egy dolgot szeretnék aláhúzni. Akkor, amikor mi olyan súlyos problémákban vagyunk, hogy úgy tűnik, hogy most már minden kötél szakad, akkor ne felejtsük el, amikor nekünk már semmilyen megoldásunk nincs a problémákra, addig Istennek, akkor még Istennek millió megoldása van ugyanarra a problémára, amire mi már semmilyen megoldást nem látunk. Akkor mire van, mikor van nekünk igazán szükségünk hitre? Amikor mi mindent megtettünk, nincs megoldás, de azt, amit mi nem tudunk megoldani, az ki tudja megoldani? Isten. És ha mi ezzel a hittel rendelkezünk, akkor mi könnyen megbocsátunk fel a barátunknak is. A sértegető ember felelős, de áldozat is. A hátralevő gondolatkörökben és a Biblia versekben egy fő vezérfonalat szeretnék kihangsúlyozni. Nem úgy van, hogy emberek apró dolgon, például házaspárok, férj és feleség, vagy szülőgyerek, apró cseprő dolgon rúgnak össze, és utána végül elefánt lesz belőle. Nem így van. És amikor jól összekaptak már szavakban, és amikor már jól kiabálták egymást, akkor végül azt mondják, hogy ugye, hát mi is csaptunk mi össze, és végül hova jutottunk el. Tehát nem így van, hogy bolhából elefánt lesz végül a veszekedés során? De igen. Azon nézzük a következőt. A hívő ember hogyan gondolkodik? Én károsult vagyok, de másik még inkább. Most egész aprólékosan gondoljuk át. Ha valaki önöket vagy engemet sérteget, hadd kérdezzem, az milyen lelki állapotban van? Magas, erős, hite van neki, vagy pedig a padlón van? A padlón van. És hogyha valaki elkezd rám kiabálni, és hogyha én visszakiabálok neki, akkor én mennyivel vagyok jobb? Semmivel. Én ugyanúgy lealacsonyodok, és ugyanazon a szintre ereszkedem le, várjál te nekem így, én neked duplán. Nem így szokott ez általában a gyakorlatban lenni? De pontosan. És éppen azért a hívő ember, kedveseim, gondolatváltásra van szükségünk, és arra, hogy igaz, hogy én károsul, vagy megkárosított engemet valamivel, de ki a még sokkal károsultabb? Említettem azt az embert, aki 1500 dinárral tartozott, de öngyilkos lett, mert felakasztotta magát. Tehát melyikünk szenvedett nagyobb kárt? Én vagy ő? Egyértelmű, igaz? És ami megtanulunk így gondolkodni, és így nézni arra az emberre, aki égbe kiáltóan szitkozódik felettünk, meg hátunk mögött össze-vissza beszél olyan dolgokat, amit el se tudnánk képzelni, akkor jusson eszünkbe a Szentírásnak ez a tanács a Róma 12:21-ből. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Mit mond Isten szava? Ne engedjük meg soha, hogy legyőzzön bennünket a rossz, hanem mi történjen? Mi győzzük meg a rosszat, de mivel lehet a rosszat meggyőzni? Milyen szépen tanácsol itt, hogy a rosszat jóval győzd meg. Nézzük tovább az ígéket és a gyönyörű tanácsokat. A sértegető rosszabb helyzetben van, mint mi. Elhisszük ezt? Ez az igaz. És mi ne ereszkedjünk le az őszintire. Rajta kell segíteni. Közelítsük meg. Vegyük, amikor ő kiabál. Vegyük körül szeretettel. És egy nagyon egyszerű dolgot mondok el. Egy mellék utcából jöttem ki, és egy ember nekem hajtott, de úgy, hogy majdnem felszaladt nálam a patkára. És végsősorban ő volt a hibás, ő be is vallotta. Mind a ketten kiszálltunk, és azt mondja, hogy maga miért nem kiabál? Most mondom, miért kiabáljak? Az azt mondja, általában ilyenkor a hibás sofőre kiabálni szokott a másik. És mondom, akkor azzal el lesz rendezve? Hát el szokott rendeződni a kiabálással a kár, és helyreáll az autón az, ami elgörgült? Igen? Hát akkor miért kell kiabálni? Megtörtént a dolog, nézzük meg, hogy tudjuk megoldani a dolgokat. Tehát rajta kell segíteni a másik emberre. Ő az áldozat, és nem az, akit letámadott. Tehát ő neki kell segítenünk. Kedveseim, ezt próbáljuk ki! Nekem ez hosszú éves tapasztalatom, és azért is tudom a Biblia fényében önöknek is ajánlani, hogy ezentúl így cselekedjenek, mert bocsáss meg, amiképpen mi is megbocsátunk, azt mondja a Szentírás. Igen ám, de itt van az óriási kérdése, szép így most elmondani. De hogy lehet ezt elérni? Hát nézzük tovább.
Mit tett Isten azért, hogy mi könnyen hitre juthassunk? Hogyan tanít bennünket Isten arra? Elküldte az ő fiát. Kikért halt meg Jézus Krisztus? Az igazakért vagy a bűnösökért? Bűnösökért. Azokért az emberekért, akik szitkozódnak, akik káromkodnak, akik gyűlölik a másikat, akik lopnak, akik rabolnak, akik megölik a másikat. Hát ezekért halt meg Jézus Krisztus. Hát akkor tanuljunk. Tanította jó élete elveit. Nem csak szóban, hanem gyakorlatban is. Be is mutatta az ő életében, hogyan lehet ezt. Golgotán elénk tehát a szeretetét. Kedveseim, Isten valójában tökéletes példát adott Jézus Krisztusban. Ha megvalósítjuk az első három kérést, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, ez feltétel annak, hogy Isten erőt fog nekünk adni, hogy meg tudjunk bocsátani fel a barátunknak is. Hogyan bocsáthassa meg Isten a sok-sok rosszat, amit mi okozunk neki? Mit kellett Istennek tenni, hogy megbocsáthassa bűneinket? Mert mi egyszerűen úgy foglalkozunk vele, hogy jó rendben van, Jézus Krisztus meghalt és el van intézve. De most tessenek jól figyelni. Jézusnak a bűn büntetését kellett elszenvednie. Igaz, hogy most jogos a kérdés, hogy mi a bűn büntetése? Mi a bűn büntetése? Csak röviden fogok foglalkozni. A bűn büntetése a második halál, vagy az örök halál. Mert a Biblia két halálról beszél, az első halál a bűnnek a következménye, a második halál pedig a bűnnek a büntetése. Na most Jézus Krisztus bennünket nem az első haláltól váltott meg, hanem a második haláltól. Jézus Krisztus letizette a bűn büntetését. Van valami a Szentírásban, és itt 2 Korintus 5:21-ben, amit mi emberek, ami véges agyunkkal nem vagyunk képesek felfogni. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, mivé tette? Tessenek figyelni jól, nem azt mondja az ige, hogy bűnössé, hanem bűnné tette értünk, hogy mi, Isten igazsága, legyünk ő benne. Jézus Krisztus tehát elszenvedte a második halál kínjait, hogy lehetővé tegye mindenki számára, aki megbocsátja fele barátjának, hogy bűnbocsánatot nyerjen Jézus Krisztustól és örök életet. Tehát bűnadósságunkat mi nem tudjuk kifizetni. Valakire át kellett hárítani. Jézus elmondta az adós szolgát. Az adós szolga elment a királyhoz, aki 10 000 talentummal tartozott, egy óriási adóssággal, amit soha életében nem tudott kifizetni, és kérte azt a királytól, hogy engedj el neki, és a király elengedte. És amikor jön ki a királyi palotából, találkozik szolgatásával, aki mindössze egy napi napszámot tartozott neki, és elkezdte verni. És azt mondta, hogy börtönbe dobjátok ezt az én szolgatásomat addig, amíg ki nem fizeti az adósságát. Nem így teszünk mi sokszor? Kérjük Istentől a nagy bűnökért a bocsánatot, de mi nem vagyunk hajlandóak megbocsátani a kis bűnöket fele barátainknak. És utána Jézus azt mondja, hogy visszahívatta a szolgáját a király, és bebörtönöztette, és azt mondta, hogy nem fogsz kiszabadulni addig, amíg meg nem tudsz fizetni, pedig ő soha azt nem tudta megfizetni. Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében figyeljük meg a bűnrendezésének a módját. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, az pedig a Krisztusé. Kedveseim, mi az egyetlen mód, hogy Jézus vére lemossa önökről és rólam a mi bűneinket? Ha mi készek vagyunk megbocsátani fele barátainknak, amivel megsértettek bennünket. Készek vagyunk-e mi erre? Ha erre igen, akkor Jézus Krisztus vére meg fog bennünket tisztítani a mi bűneinktől. Jézus életével és halálával szabadított meg bennünket a bűntől, de hogyan? János evangélium a 10:18-ban ezt mondja, senki sem veszi azt el én tőlem. Miről van szó? Jézus Krisztus életéről van szó, hogy senki sem veszi el Jézustól az ő életét, hanem én teszem le azt én magamtól. Jézus Krisztus senki sem hajtotta rá arra, senki sem hajtotta rá arra, hogy ő neki meg kell halni a bűnös emberét a Golgotán.
mi indította akkor Jézus Krisztust arra, hogy ő mégis vállalja ezt? Az irántunk való szeretete. És akkor kedveseim, van egy emberi mondás, nem is tudom, hogy merjem-e mondani. Van egy emberi mondás, aki azt mondja, amely így hangzik. Könnyű szeretni azt, aki bennünket szeret. Könnyű jót tenni azzal, aki nekünk jót tesz. Hát igaz ez? Nem mondhatnám. Miért? Vajon Jézus Krisztus bennünket tökéletes szeretettel szeret? És mi? Vesszük észre, hogy vannak szállóigeként jelenlevő fogalmak emberek között, és mondják egyik a másikának, és látjuk, hogy milyen ferde dolgok bújnak ki a zsákból. Épp itt van az, hogy nekünk bezeg nem könnyű tiszta szeretettel szeretni Jézus Krisztust, aki bennünket isteni szeretettel szeretett, és ezért mondja ő, hogy ő senki nem hajtotta rá arra, hogy ő meghaljon a bűnös emberét, de azt mondja tovább, van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Én önként, én szeretetből vállalom a halált. Vállalom azt, hogy meghaljak a bűnös ember helyett. Elszenvedjem az örök halálnak a kínjait. Elszenvedjem azt, hogy az én mennyei atyám nem fog segíteni nekem az én golgotai áldozat meghozatalamkor, hanem egyedül kell vívnom a csatát. És úgy volt ez. Emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus mit mondott, amíg a Golgotán keresztén volt. Eli, Eli, lama sabaktáni, héberül mondta el, ami mit jelent? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Mit jelent Jézusnek ez a kijelentése? Vele volt az atya az ő keresztre feszítésén a legnehezebb küzdelemben? Nem, az atya is elfordult tőle. Figyeljük meg, hogy déltől délután 3 óráig, amikor legjobban kell, hogy süssön a nap, akkor sötétség borult a Golgotára, amelyel az atya kifejezte borzalmas fájdalmát, amíg látta azt, hogy fia egyedül szenved. De vajon kikért? Az igazakért, vagy a bűnös emberekért? Érettünk bűnös emberekért szenvedett és halt meg. Azonban az atya is együtt szenvedett Jézus Krisztussal. Ne éljünk vissza ezzel a végtelen szeretettel, hanem tegyük azt, amit Isten a Szentírásban továbbmond János 16:27-ben. Maga az Isten, maga az Atya szeret titeket. Nekem olyan balzsam Jézus Krisztusnak a főpapi, vagyis Jézus Krisztusnak a kijelentésében. Maga az Atya szeret titeket. Mivel, hogy ti szerettek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől vagyok. Kedveseim, mit mond? Mit vár el az Atya a szeretet két gyanánt? Hogy ő szeret bennünket, hogy mi szeressünk kit? Szeressük az Atyát. Erre szólít fel, ezt szeretné, hogy Isten, hogy mi elérjük mindannyian. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, akkor megbocsátunk fel a barátunknak. De nagyon nehéz az ellenkezőjét kimondani. Ha önök és én nem vagyunk készek megbocsátani fel a barátunknak, akkor azt jelenti, hogy mi nem fogadjuk el Jézus Krisztus Golgotai áldozatát. Ez pedig tragédia. Ez pedig a halálra vezető út valamennyünk számára. Ha visszautasítjuk Jézus áldozatát, akkor nem bocsátunk meg fel a barátunknak. Ez az, ami borzasztó. Ez az, ami annyira fontossá teszi Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Ennek a kérelemnek ez az egyetlen egy szava, a döntő, amiképpen mi is, amiképpen. És Jézus Krisztus hogy bocsát meg? Úgy, hogy hát megbocsátani még valahogy lehet, de felejteni azt már nem. Ismerős ez a kijelentés? És Isten hogy bocsát meg nekünk? Az első alkalomig? Vagy soha többé nem fog megemlékezni róla? És akkor bocsásd meg a mi vétkeinket hogy? Amiképpen mi is. És hogy szeretnénk, hogy Isten nekünk megbocsásson? Hogy soha, úgy, ahogy ő megígérte, soha többet ne emlékezzen róla. Ne hozza fel, felejtse el. Tenger mélyébe veti minden bűnünket például, hogy a Szentírásban Isten ígéri. Ez különben egy nagyon
komoly történet fűződik. Egy keresztény embernek volt egy ateista édes testvére. És az ateista nagyon haragudott, hogy az ő édes testvére hithű keresztény ember. És mindenféleképpen át akarta nevelni. És akkor elment hozzá, adott neki egy tanulmányos könyvet, hogy majd megírti, hogy mekkora a tudomány, és majd kiveri az fejéből az Isten hitet, meg az Isten iránti szeretetet. Egyszer a testvére, a keresztény testvére olvassa azt a könyvet, ez csak feláll, és azt mondja, hogy jaj, testvérem, nem is tudtam, hogy ekkora az Isten szeretete. Hol? Itt találtad, még talán ebben a könyvben, itt nincs arról szó, de pont ebben a könyvben, amit adtál, ebben van benne. Hát mi az? Azt mondja, itt olvasom, hogy a csendes óceán több mint 9 kilométer mély. És a Bibliában Isten azt ígéri, hogy a tenger mélyébe veti minden bűnömet. Olyan boldog vagyok, hogy olyan mélyre teszi Isten az én bűneimet. Azt mondja, add ide azt a könyvet, úgy látszik, hogy az Isten hitet te veled nem lehet kiverni. Harmadik dolog, amire szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Ha megbocsátunk fele barátunknak, akkor Isten is megbocsát, és készségesen segít akarata szerint élnünk. Nekünk, kedveseim, nincs saját erőnk, hogy mi ellenálljunk, se Sátán kísértéseinek, se megbocsátani nem vagyunk készek fel a barátunknak, csak Isten segítségével. És ő kész elvezetni bennünket. Azonban mit kockáztatunk azzal, ha nem bocsátunk meg a másiknak? Mi kerül kockára? Milyen problémával találjuk szembe magunkat? Magunknak tesszük a legnagyobb rosszat. Elhisszük ezt. Tehát, ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani, akkor először magunknak tesszük a legnagyobb kárt, mert elveszítjük az örök életet. Akkor hiába szenvedett Jézus Krisztus a Golgotán, és hiába halt meg. János apostol első levele 3.15-ben ezt találjuk. Aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos az. Tudják, hogy milyen gyakran találkozunk még mindig ilyen kijelentéssel, hogy tudja mit? Én nem loptam, én nem öltem, én nem paráználkodtam, nekem nincs bűnöm. Miből kell nekem megtenni? Én jó ember vagyok. Én már csak egyszerűen szárnyak hiányoznak, csak nem mondják magukról, és már repülök a mennybe. Most figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus tanítványa, János apostol mit mond? Aki gyűlöli a maga atya fiát, az mivel egyenlő? A gyilkossággal. Szeretném ezt egy kicsit részeitre bontani. Gyűlölet. Hány szóból tevődik össze ez, hogy gyűlölet? Vagyis hány szóra lehet szétbontani ezt az egy szót, hogy gyűlölet? Mert aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos. Tehát hány szóra bonthatjuk szét? Na nézzük meg. Gyűl. Mit jelent az a szó, hogy gyűl? Gyűlik valahol az emberben valamilyen kelés, vagy nem tudni, gyűl össze a geny, és tehát gyűlik össze a rossz. Szaporodik. Utána ott van, hogy öl, és a másik része et, vagy pedig ölet. Amikor Ausztráliába meghívtak, hogy tartsak előadást a Bibliából, akkor nekem a kint lévő hazánk fiai azt mondták, hogy Ausztráliában a legolcsóbb emberfej az mindössze $1000, körülbelül fél havi kereset. És ha valakit megsért az az ember, ott nem veszekszenek az emberek, ott nem sértegetik egymást, de ha végül valaki olyat tesz, hogy a szomszéd megsértődik, nem fog rá kiabálni. Lefizeti azoknak az embereknek, hogy ezzel foglalkoznak, az $1000, és ők ígérik, hogy 2 héten belül el fogják intézni. Tehát személyesen nem öl, igaz? Ő becsületes marad, a keze is tiszta, azonban mit csinál? Ölet. Tehát milyen tragédia az, hogy az ember úgy gondolja, hogy én nem vagyok embergyilkos, de azt itt egy kicsit gyűlölni a másikat, azt lehet. Ha meg nem bocsátok, Isten haragját magamon hordozom. Mégpedig hogyan? Mikás próféta könyvének a 7. rész 9. versét olvasom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Kinek a haragját? Isten haragját. Márpedig senki ne kívánkozzon Isten haragjával találkozni, mert az megsemmisülést. Mindaddig, amíg lepereli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom őt, az ő igazságát. Tehát Isten haragját vonzzuk magunkra, hogyha vétkezünk ellene. Azonban, hogyha mi megvalljuk a mi bűneinket, akkor történik ez az utóbbi, kivisz engem a világosságra. Isten látja mindannyiunk szívét, tudja a mi lelkünk
mozzanatát. Ismer bennünket nem kívülről, hanem tudja a mi indulatunkat, a mi gondolatainkat. Aki másban kételkedik, az rendszerint magában is. Egy barátom mondta, hogy volt neki főnöke, de mindig ellenőrizte. És kérdeztem tőle, hogy miért ellenőriz téged állandóan a főnököd? Azt mi azért, mert magában sem hisz. És a magában kételkedő ember kiben kételkedik még? Mindenkiben. És ezért ne tegyük azt, legyünk bizalommal egymás iránt. Aki másnak nem tud megbocsátani, az előbb-utóbb magának sem. Ugye ott van az a nagyon szép közmondás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Ezekben a közmondások nagy részében találunk igazságot. És nagyon figyelemre méltók ezek a dolgok. Az ilyen ember gyakran öngyilkos lesz, és figyeljük ezt, kísérjük végig. Én már sajnos néhány ember életét végigkísértem, és azért is tudom ezeket a dolgokat egymás mellé tenni, és egymás után sorolni. De Isten nekem megbocsát. Mikor? Ha én is megbocsátok. Van-e jogom ugyanezt, tehát a megbocsátást visszavonnom fel a barátomtól? Van-e jogom? Elmondok egy történetet. Egy idős hölgyről van szó, akit megkárosított az egyik szomszéda. És amikor ez az idős hölgy át akarta adni szívét Krisztusnak, akkor azt kérdezte, most mit tegyek? A szomszédom károsított meg, anyagiakban károsított meg. És azt tanácsoltam neki, én tudom, hogy ez nagyon kellemetlen, de menjen a szomszédhoz, és mondja meg neki, hogy ön elereszti azt az adósságot, amely megkárosította, és ön nem haragszik rá. És hatalmas változás történt még a szomszédnál is. Az előbb olvastuk, a gonosz jóval győz meg. Próbáljunk mi lenni mindig a jónak a kezdeményezője. Ne a rosszat. Rosszért rosszal soha ne fizessünk. A rosszért mindig jóval fizessünk. Valóban elfeletté lehet tenni a rosszat? Igen. Azt mondja Mikás próféta könyvében, amit az előbb idéztem. Könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tessék megfigyelni az első szót, könyörül rajtunk. Isten segíteni akar bennünket. Tudom, hogy az élet olyan, amilyen, de ha valaki megsért bennünket, ne viszonozzuk. A rosszért mindig jót tegyünk. Mindig tegyük azt, amit Krisztus tenne. És még egy nagyon gyönyörű tanács. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem is tudjuk, hogy most hogy is kellene eljárni, akkor próbálják tenni ezt, ezt saját tapasztalatomat mondom el, és nekem még csodálatos dolgokat tudott segíteni Isten is, ezt szeretném, hogy önök is ugyanezt tapasztalják meg. Akkor így próbáljunk gondolkodni. Most mit tegyek? És kérdezzük meg magunkat, vajon Jézus, ha ilyen helyzetben volna, mit tenne? És amit kapunk erre a kérdésre, hogy Jézus hogy járna el, mi is úgy járjunk el. Mert akkor kik leszünk? Akkor Jézus követői leszünk. Mert mi is úgy járunk el, ahogyan látjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus hogyan járt el. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hát ez az utolsó szó nagyon elgondolkodtató. Itt természetes Istenről van szó, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, az meggyógyítja minden betegséget. Kedveseim, milyen lelki állapotban van az az ember, aki haragszik? Hogy még közelebb hozzam ezt az élethelyzetet, ha megyünk az utcán, és találkozunk azzal az emberrel, akire mi haragszunk, mert megsérted, hogy kezd dobogni a szívünk? Úgy normálisan? Úgy, hogy felgyorsul az ütőért, te felgyorsul a szív. És miért? Miért? Azért, mert harag van a szívünkben. Lehet-e nekünk, kedveseim, ami szívünkben a krisztusi béke mindaddig, amíg el nem rendeztük ezeket a nézeteltéréseket? Nem. Akkor ez az állapot, ami fizikai egészségünkre pozitív vagy negatív hatással van. Tehát most tegyük félre az Isten szolgálatot, tegyük félre az örök életet, nézzük meg a földi életünket. Javunkat vagy kárunkat szolgálja az, hogyha mi valakire haragszunk. Akkor mit teszünk? Ott visszük szívünkben azokat a terheket, amivel eljöttünk? Vagy pedig megengedjük, hogy a Szentlélek olyan döntést hozzon bennünk,
hogy nekem vannak rendezetlen dolgaim is, bezeg engem, mert nem csak egy, hanem négy, öt, hatan is megsértettek. Mit fogunk ezután tenni? Tovább visszük magunkban ezeket a sértődéseket, és tesszük tönkre a mi egészségünket, vagy pedig holnap elmegyünk, és azt mondjuk, én úgy határoztam, hogy ezentúl én semmit nem akarok viselni az én szívembe, én nem akarom idegesíteni magamat. Én szeretem a jó Istent, és Isten országának örököse akarok lenni. És eljöttem, komám, barátom, testvérem, édesanyám, édesapám, szomszédom, hogy én bocsánatot kérjek tőled, hogy ezt elrendezzem veled. És én kész vagyok tőled bocsánatot kérni. Meg lesz-e ezek után a mi lelkünk nyugodalma? Igen. És tudjuk azt, hogy a fizikai betegségek 75%-a ideg alapon kezdődik. Kezdve a cukorbetegségtől tovább. És akkor már ebben a földi életben is sokkal egészségesebbek leszünk, boldogabbak leszünk, és nem csak ebben az életben leszünk boldogok, hanem elkészülünk Isten országa számára. De szeretek látni, hogy milyen komoly dolgokkal találkozunk itt. Zsoltárok könyvéből hozom ezeket az idézeteket, a 103. Zsoltárból. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan veszeveti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedveseim, megtörtént már, szülőkhöz szólok, olyan eset, hogy a gyerek megsértett bennünket. Most gondolok az idős szülőkre, amikor már a gyerekek nem függnek a szülőktől. Megtörtént már olyan, hogy az felnőtt gyerekek megsértették az idős szülőket? Igen, nem is egyszer. És amikor eljöttek hozzánk gyerekeink, és azt mondták, hogy édesapám, vagy édesanyám, bocsásson meg, akkor mit tett az édesapa, vagy az édesanyám? Hát hogy ne bocsátanák meg? És mit mond itt az ige? Amilyen könyörülő az Atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vétkeiről többi meg nem emlékezek, Jeremiás 31-34-ben találjuk ezt a kijelentést. Kétféle emlékezés van. Az egyik emlékezést nagyon érdemes megfigyelnünk, aki Isten elé viszi a rosszat, annak életében béke lesz. Tehát van egy emlékezés. Nekem Isten eszembe juttatja, hogy mivel, kivel nincs elrendezve az életem. És én elmentem, és én elrendeztem. És mi Isten elé vittük utána a mi bűneinket, és az én életemben béke lett. Ez az egyik. A másik, aki nem bocsát meg, abban a rossz gyűlöletté fejlődik. Előbb-utóbb. Mert a rosszat rosszal halmozzuk fel, és gyűlöletté fog változni. Kedveseim, itt van előttünk Jézus Krisztusnak ez a nagyon fontos kérelme. Úgy gondolom, vesszük észre, hogy ez mélyen beleszól a mi életünkbe. Nem csak földi boldogságunkba, hanem az örök életünkbe is. Ezért bocsássuk meg fele barátainknak a bűnét, ugyanúgy, mint ahogy szeretnénk, hogy Isten is megbocsásson nekünk. Ebben Isten segítsen és áldjon meg bennünket, hogy eljussunk arra a lelki szintre, hogy mi készek leszünk megbocsátani, mert Isten is megbocsát nekünk. Áldjon meg ebben a törekvésünkben mindannyiunkat az Isten, mert az 1000 év alatt tárja Isten a megváltottak elé, mennyit fáradozott a Szent Háromság az emberért. Isten szeretne bennünket megmenteni. Kitől függ az, hogy mi meg leszünk-e mentve? Saját magunktól. Ezért tegyük meg a mi részünket, mert Jézus Krisztus a Golgotai kereszten már megtette. Segítsen a jó Isten abban, hogy mi őszinte szívvel bocsássunk meg embertársainknak, és éljünk békességben Istennel és embertársainkkal. Isten mindannyiunk barátja, és ő szerette segíteni. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide a te ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a te kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ezt Jézus követőinek mondta el. És engedjék meg, hogy ezt most ránk vonatkoztatsam. Isten segítsen meg, hogy mi ne legyünk többé hitetlenek, hanem hívő emberek, akik készek leszünk fele barátunknak megbocsátani.
Ebben segítsen a jó Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenél.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.